0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: MMR.

Napokra, hétvégére. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, nő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs-e helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébbek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divac. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Szép reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak ezen a szombati reggelen, július 18-a van, és 4 perccel vagyunk 5:30 után. Ez itt a Moravidéki Magyar Rádió és a reggeli, vagyis hát délelőtti csapattal, mi már itt vagyunk a stúdióban, és hát készülünk egy újabb kellemes délelőtre az önök társaságában, és jobbnál jobb zenék társaságában, ami azt illeti. Egyébként pedig, ha már zene, akkor fontos elmondani, hogy van egy zenei szerkesztőnk is, aki a zenei válogatást készíti. Ez ma Király Boglárka, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Torma Robert, a hírszerkesztő, ha minden igaz, akkor Faris Tarisz, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen déli 12 óráig, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk, hallgassanak rádiót, önök is így szombat reggel, és tökéletes időtöltés akár a rádió hallgatás mellé az, hogy sasoljuk az eget, ugyanis egész szépen megszínezi a felkelő nap a felhőket, ami azt illeti itt lent van, és ha minden igaz, akkor egy kellemes napra is készülhetünk, relatíve kevés esőre, vagy esővel, de ugye ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesz a mai napon eső, valószínűleg az esti órákban készülődik egy-egy zápor, illetve zivatar, sőt már a délutáni órákban is, de pontosabban az időjárásról akkor majd pontban 6 órakor fogunk beszélni. Egyelőre viszont szóljon a zene, a Sky Hős Itt Maradok című dalával folytatjuk. Önök is maradjanak a társaságunkban, hallgassanak Moravidéki Magyar Rádiót.

Pop altárhangzással kezdtük ezt a mai szombati reggelt, az Itt maradok szólt a Sky Hőstől, hamarosan pedig már Zorán és Hegyi Barbara fognak énekelni, tőlük a játsz még fog szólni itt az MMR-ben, és utána elmondjuk azt is, hogy miről lesz szó a mai mezőgazdasági szaktanácsadásban. Tartsanak velünk a folytatásban is!

játsz még utána, mindjárt érkezik a Stick Season, de említettük, hogy vár majd önökre a mai mezőgazdasági szaktanácsadás is. Nagy, azt tudjuk, hogy a kánikula nem csak minket és az állatainkat, hanem bizony a növényeket is megviseli. De hogy mi is történik pontosan a növényeinkben a kánikula alatt, arról a dal után hallhatnak, ahogy említettük, a mai mezőgazdasági szaktanácsadásban Jobbágy Klárától. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! A kánikula nem csak minket és állatainkat, hanem bizony a növényeket is megviseli. Köztudottan a növények 30 fok felett bezárják a gázcsere nyílásaikat, szó szerint leáll a növekedésük. Ahogy mi is megpróbálunk védekezni a hőség ellen, úgy azt növényeink is megpróbálják. Azt tudni kell, hogy a növények ideális életfeltételei optimálisan úgy 20 és 30 fok között van. Amikor azonban e fölé emelkedik a hőmérséklet, mégpedig tartósan, akkor a hőség a tartós aszály a növényekben sejtszintű károsodást okoz. Azt már az iskolában megtanultuk, hogy a növények életműködésük során fotoszintetizálnak, ezt pedig a bennük lévő klorofil segítségével teszik. A fotoszintézis során a levegőből felvett széndioxidot szerves szénné, cukorrá alakítja a növény. Ez pedig egy úgynevezett rubiszkó enzim egy fehérje segítségével teszi. Ez a fehérje azonban igencsak hőérzékeny, és 35 fok felett ezen enzim szerkezete elkezd megváltozni, szó szerint elveszíti az aktivitását. Bár ilyen körülmények között még a fény és sok esetben még víz is rendelkezésére állhat, a növények mégis képtelenekké válnak a cukorgyártásra. A növények alapműködése, tehát a fotoszintézis magas hőmérsékleten összeomlik. A fényenergia nem tud kémiai energiává alakulni. A klorofil molekulák azonban továbbra is elnyelik a napfényt, de a növényben lévő sérült rendszer már nem tudja azt feldolgozni. A növények a nagy hőségben felesleges energiapusztítóvá válnak, s ez sejtkárosodásban mutatkozik meg. De nézzük, mit is jelent a sejtkárosodás. Hogy ne menjünk bele bonyolult kémiai folyamatok elemzésébe, csak annyit kell tudnunk, hogy ilyenkor egy oxidatív, stresszes állapot alakul ki, aminek a következtében az így kialakult állapotban keletkezett molekulák agresszívan megtámadják a növény saját sejtjeit. Ez olyan, mint az emberben az autoimmunreakció. A stresszes állapotban a molekulák elszaggatják a bennük lévő sejtmembránokat, roncsolják a DNS-t és lebontják a zöld színért felelős klorofilt. Ezért sárgulnak, majd fehérednek, világosodnak ki a levelek kánikulában. Természetesen, ahogy mi is, úgy a növények is megpróbálják magukat, a bennük lévő folyamatokat védeni. A növények leveleinek hátoldalán apró, mikroszkópikus gázcsere nyílások találhatók. A növények ezen keresztül párologtatnak, hűtik magukat. Ez olyan, mint nálunk, az izzadás. Ha mindez nem segít, akkor a növényeknél működésbe lép az úgynevezett életben maradási reflex. Tehát amikor hőség van, száraz a talaj és a levegő, akkor a növény lezárja az előbb emlegetett párologtató nyílásait, hogy megakadályozza a kiszáradást. Ezzel azonban azt is megakadályozza, hogy a még benne keletkezett vízgőz távozni tudjon. Ezen kívül nem tud bejutni a levélbe a széndioxid, és mivel nincs széndioxid, a fotoszintézis is leáll. A növény ugyan még él, de kénytelen nekilátni a korábban magában felhalmozott tartalékának. Tehát kialakul egy olyan folyamat, aminek a során a növény saját magát emészti fel. A lágyszárú növényekkel ellentétben a fák sokkal nagyobb víztartalékokkal rendelkeznek, így a kritikus küszöb is magasabb, nagyjából 35-37 fok. A gyümölcsfáknál azt figyelhetjük meg nagy melegben, hogyha már a gyökérzete nem bírja vízzel ellátni a fát, akkor kialakul egy nyári kényszerlevél hullás. Ez amiatt alakul ki, hogy elkezd benne termelődni egy különleges hormon, aminek hatására a korona belsejében kevesebb fénykapó leveleket eldobja, hogy mentse a törzset. A hőség mindezek mellett a jövő évi virágrügyekben is kárt tesz. Ez azonban majd csak jövő tavasszal lesz észlelhető a számunkra, amikor a fa alig vagy torz virágokat hoz. A nagy hőség leggyorsabban a veteményesben mutatja meg tüneteit, majd károsítását. A kiskert növényei számára sokszor már egy fél órán keresztüli hőség 35-40 fok is elég, hogy a levelek hátulján lévő párologtató nyílások bezáródjanak, és a fotoszintézis alapjául szolgáló előbb említett enzim megbénuljon. Ha a hőség eléri és meghaladja a 40 fokot, akkor a veteményes kert növényei közül a lágylevelűek, mint például a cékla, a mángot, szó szerint földre fekszenek. A másik tünet, ami nem ilyen szembetűnő, hogy ugyan a növények virágzanak, de a bennük lévő virágpor sterillé válik, termést nem hoz. A virágpor sterilitásához 3-4 napon keresztüli 21 fokos éjszakai és 32 fokos nappali hőmérséklet szükséges. A megfigyelések azt is kimutatták, hogy ha a nappali hőmérséklet több mint 3 órán át meghaladja a 32 fokot, a paradicsom, a paprika és a bab elvetéli a virágait, a tökfélék nem kötnek. Ha több napon keresztül van ilyen meleg, akkor már a virágzást megelőző harmadik napon, még a virág kinyílása előtt alapból sterillé válnak a virágok. Ilyenkor már esély sincs a beporzásra. Kedves hallgatóink, a kánikulai napok után növényeink kellőképpen sokszor még éjszaka sem tudnak lehűlni. Így pedig képtelenek a normális életműködésre, kénytelenek felélni belső tartalékaikat. A kísérletek sok esetben azt mutatták ki, hogy sajnos elég két nagyon meleg nap ahhoz, hogy egy növény nettó energia mérlege negatívba forduljon, ami azt jelenti, hogy gyorsabban éli fel önmagát, mint ahogy regenerálódni tudna.

Fodor Máriusz és Kamától szólt az otthon, mi pedig ugye nem léphetünk a következő órába, anélkül, hogy felköszöntsük a mai nap névnaposait, ugyanis július 18-án nem más, mint a Frigyes a főnévnapos. Ez egyébként egy 19. századi magyar névalkodás, a Fritz szóból, a Friedrich név magyarítása, jelentése pedig béke, illetve hatalom. De rajta kívül vannak itt még néhányan, akik szintén ma ünnepelhetik meg a névnapjukat, ezek pedig a Milán, Justin, Arnold és a Hedvig nevek, illetve hogyha ellátogatnak esetleg egy-egy Wikipédia oldalra, akkor ott bőven van felsorolva több név is, viszont ezek azok, akik ma talán a legfontosabb nevek, és érdemes őket felköszönteni. No, tegyenek önök is így, hogyha felfedeztek egy ismerősen csengő nevet, mi is itt teszünk, nagyon boldog névnapot kívánunk a ma ünneplőknek és a névnaposoknak, na meg ugyebár a születésnaposoknak is nagyon boldog születésnapot, kellemes ünneplés mindnyájuknak, tartsanak boldog születésnapot, kellemes ünneplés mindnyájuknak, tartsanak velünk a folytatásban is így a

időjárás. Július 18-a van, ez szombat, egy perccel vagyunk 6 óra után, hajszál pontosan, önök pedig itt a Muravidéki Magyar Rádióban a mai nap első időjárás jelentését hallhatják, ugye elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk is, hogy milyen idő vár ránk így a mai délelőtt, illetve délelőtt folyamán. Változékony, többnyire felhős idő várható a mai szombati napon, helyenként különösen az ország belsejében lehet számítani csapadékra és zivatarokra. Keleti irányú szél fúj majd, délután pedig a tenger melléken feltámad a bóra is. A reggeli minimum hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, a tenger melléken akár 22 fok is lehet. A nappali csúcsérték pedig 24 és 29 fok között várható. Goriskón és a szlovén Isztrián egyébként ez elérheti a 33 fokot is. Vasárnap változóan felhős, részben derült időre lehet számítani Szlovénia szerte. Helyenként, főként a délutáni órákban záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A következő hetet pedig akkor már többnyire napos idővel kezdhetjük meg a jelentések alapján. Hétfő délután egy-egy zápor is előfordulhat. Keleti szél fúj majd, a tenger melléken pedig gyenge bóra várható. Kedden egyébként már változékonyabb és kissé hűvösebb időre számíthatunk. Ami pedig még az ország térségére kiadott figyelmeztetéseket illeti, ma este helyi zivatarok alakulhatnak ki, különösen Szlovénia észak-keleti részén, Szlovénia déli részére pedig magas erdőtűz kockázatra figyelmeztető jelzést adtak ki. Na de akkor még mielőtt áttérnénk a magyarországi előrejelzésekre, érdemes rápillantani a jelenlegi hőmérsékletekre. Lendva 20 fokos, Muraszombat 21, Maribor 22, Ljubljana 21, Novo Mesto 20, Celje 23, Koper 22, Kradaricán pedig 8 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk Magyarország térségét is. Ma sok napsütésre számíthatnak a képződő gomoly felhők mellett, amelyekből kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, illetve zivatar. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de a zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma általában 30 és 36 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén több fokkal hűvösebb is lehet, késő este pedig 20-30 fok közé hűl le a levegő. Aztán

0: Holnap, azaz vasárnap, jellemzően napos, komoly felhős idő várható, néhol záporral, zivatarral. Késő délutántól pedig északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és egy csapadékzóna is érkezik Magyarország felé. Aztán hétfőn a front csapadékzónája elvonul, csökken a felhőzet és többnyire napos időre van kilátás kevés felhővel. Kedden pedig a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, kisebb eséllyel zivatar is. És akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon. Ami azt illeti, lenti 21 fokos jelenleg, Zalaegerszegen is 21 fokot mérnek, ez Nagykanizsán sincs másképp, Szentgotthárd 20 fokos, Szombathely szintén 20, Budapesten pedig 22 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És még érdemes rápillantani arra is, hogy mit jósolnak az orvos meteorológusok így a mai napra. Nagyrészt kánikulára készülhetnek, amiatt a melegfrontra érzékenyeknél továbbra is jelentkezhet migrén, vérnyomás, ingadozás, fáradékonyság, dekoncentráltság. Délután ugyanakkor nyugaton hidegfronti tünetek is előfordulhatnak, illetve a többfelé megélénkülő északnyugati szél enyhíti a meleget, átkeveri légkört, de egyúttal fokozhatja a fejfájásos tüneteket is. Fontos elmondani, hogy az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrük megfelelő védelméről. Erősítsék immunrendszerüket, fogyasszanak sok friss gyümölcsöt, és figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Távolabbra viszont bőven zajlik a forgalom, és vannak történések is. Többek között baleset miatt akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma. Lezárták itt a lassúsávot a Trebnye kelet és a Mirnapecs csomópontok között Obrezsje irányában. Aztán a Podraja autópályán a Zakl csomópont és a Horvátország felé vezető Gruskója határátkelő közötti szakaszon akadozik a forgalom. Itt 4 kilométeres hosszban alakult ki torlódás. Illetve egy meghibásodott jármű miatt is akadozik a forgalom a Dolenszkói autópályán, méghozzá a Mirnapecs felhajtónál Obrezsje irányába. Úgyhogy ha errefelé tartanak, akkor mindenképpen érdemes óvatosan közlekedni. És ezen kívül pedig úgy tűnik, hogy egyenlőre bárhol találkozhatnak a mai nap folyamán radarral. Minden esetre, hogyha érkezik pontosabb információ, akkor azt mi is elmondjuk majd, és mindenkinek az következő órákban kellemes napot, és ugye balesetmentes közlekedést kívánunk. Vigyázzanak önmagukra és másokra is a forgalomban.

0: Láthatatlanul ez a dal szólt a Quimby-től, mi pedig 3 perccel vagyunk 6:45 után, és sportolunk egy kicsit így szombat reggel. Egyébként jó reggelt ismételtem mindenki, meg minden olyan hallgatónknak, aki újonnan csatlakozott a rádió műsor hallgatásához. Na de amely a sportot illeti, a magyar válogatott 31-24-re legyőzte Szlovéniát a férfi kézilabda U20-as Európa-bajnokságon Kolozsváron, és bejutott a fináléba, írja a Nemzeti Sport. Na, a németek kiejtése után a korosztályának egyik legígéretesebb tehetségének tartott Aljos Anzsicsal felálló Szlovénia volt a magyar juniorok ellenfele a kontinens viadalon. Szerencsére ígéretes fiatalokból a magyarok oldalán sem volt hiány a 2006-2007-es születésűek között. Mindenképp ebbe a kategóriába tartozik Fazekas Máté, ahogy írják, aki tavasszal a Szeged mezében már több meccsen is pályára léphetett a Bajnokok Ligájában. Az övé lett az elődöntő első gólja. A magyar válogatottnak sikerült magához ragadnia a kezdeményezést, ez helyenként olyan látványos megoldásokban mutatkozott meg, mint amit Gáncs Pető Mátétól láthattunk. A veszprémi balszélső bőven 3 méterről húzta be a labdát egy kínai figura végén a kapuba. Tomasz Ucvirk szövetségi kapitánynak nagyon hamar bele kellett volna nyúlni a meccsbe, de ezt a rengeteg szlovén hiba miatt nem tudta hatékonyan megtenni. Kucsera Máté indítás gólja és Eklemovics Márkó 7-esből szerzett találata után sikerült 9-4-re meglépni. Anzsicsnak nem volt jó napja, a szünet előtt Vanja Dragic hozzá hasonlóan szintén nem talált kaput 7-esből. A legnagyobb előnyük 6 gól volt, a szünetben a szlovénok kicsit közelebb jöttek, 15-11-re zárkóztak. Aztán Váradi Szabó László védéseivel kezdődött a második félidő, de góljaival Vince Péter is sokat tett hozzá, hogy 20-12-re meglépjék a magyarok ezt a meccset. Aztán a meccs egyharmada még hátra volt, úgyhogy továbbra is fegyelmezett játékra volt szükség. A rivális amúgy nem rosszul, egy az egyező tehetségeit magas szintű csapat védekezéssel sikerült semlegesíteni, ráadásul tisztán az 57. percig kiállítás nélkül. Ha pedig zicserbe kerültek, rendre jött egy Váradi Szabó védés. A magyar juniorok 31-24-re legyőzték végül Szlovéniát, és az első generációnk lett, vagyis hát a magyarok első generációja lett, amelyik az U20-as Európa bajnokság történetében bejutott a döntőbe. A vasárnapi fináléban a svéd válogatott lesz Sótonyi László tanítványainak az ellenfele. Mi gratulálunk a győzelemhez, és folytatjuk továbbra is zenével a sportról egyelőre ennyit, most pedig érkezik Shania Twain és a You're Still the One című dala.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.

egy faltól falig ház. És volt egy 20 éves láz. És besurrantunk az üres házba, szeres

más igazgató. Az ember nem jó, és jött sok defekt foltozó.

A 2026-os Fishing on Orr-fűről már beszéltünk néhányszor, azt viszont még nem említettük, hogy egyébként a Telex After munkatársai is kint voltak a helyszínen, és egyik legfrissebb összeállításukban egyébként a közösségi média erejéről és a zenészek politikai szerepvállalásáról beszélgettek a Fishing on Orr-fűn az Esti Kornélból ismert Lázár Ágostonnal, Pajor Tamással és Vince Lizával, aki az elmúlt években hazai zenészeknek és a zenekaroknak gyártott nagy elérésű rövid videókat, ahogy azt ők is írják. No, Pajor Tamás, a Neurotic egykori frontembere, korábban már mesélt az Afternek arról, hogy a közösségi oldalain már jóval a választási kampány előtt megnyilvánult politikai témákban a Fishing közönségének most elmondta, miért fontos ez számára. Biztos van ebben érdekalapú láthatóság, főleg ha valaki annyira exhibicionista, mint én, de merem remélni, hogy ennél jóval több van a videóimban, mondta Pajor, majd arról beszélt, hogy a bejegyzéseiben arra törekedett, hogy ami józan parancsolja, azt észre belátható a közönsége számára, azt közvetítse. Lázár Ágoston, az Esti Kornél dobosa hozzátette, hogy szerinte természetes, hogy az előadók is megszólaltak közéleti kérdésekben, mert ezzel gondolkodásra tudták biztatni a követőiket. Hogy az idők során megkeményedett és idézve meghűlt rendszer, a zenészek politizálni kezdtek, mondta Lázár, aki szerint Majka Csúzsan Cseppen című dala után egyre több zenész mert elmondani a véleményét a politikai témákban. A beszélgetés során az is szóba került, hogy a közösségi média térnyeréséhez muszáj alkalmazkodnia a zenészeknek, mert manapság nem elég, ha kihoznak egy jó lemezt, a jegyek eladásához pedig szükség van az online kapcsolattartásra is. Vince Liza szerint az előadók az utóbbi években ismerték fel, hogy a short videókban kellene kommunikálniuk, ugyanakkor úgy véli, nem feltétlen feladata egy zenésznek, hogy ezeket a tartalmakat saját maga gyártsa le. Szerinte az a fontos, hogy legyen egy nyitottság vagy hajlandóság arra, hogy gyarapítsák a követőtáborukat. Amikor itthon is népszerű lett a TikTok, sok zenész, aki már 20 éve a színpadon van, azt mondta, hogy ő nem akar táncolni videókban, de erre semmi szükség. Meg kell találni azt a formátumot, ami az előadónak is komfortos, mondta. Lázár arról is beszélt, őket is frusztrálja ez a környezet, mert elsősorban a dalaikkal akarnak elérni a közönséghez, nem azzal, hogy arról beszélnek a közösségi oldalaikon, hogy mik a kedvenc ételeik. Egy idő után azonban belátták, hogy meg kell találniuk a megfelelő, önazonos kommunikációs formát, amivel el tudják írni a saját rajongóikat. Az adásban egyébként még szóba kerül, hogy miért van kevés social media manager Magyarországon, miért lenne szükség rájuk, miben tud segíteni a TikTok vagy az Instagram a zenészeknek, és hogy összességében baj-e, ha egy zenész nem viselkedik influencerként. Ha esetleg valakit érdekelnek a részletek, akkor érdemes ellátogatni a Telex After YouTube csatornájára, ott megtekinthető ez a felvétel, egyébként 1 óra 7 perces, viszont ha nem, akkor a Muravidéki Magyar Rádió itt lesz önöknek a folytatásban is, méghozzá egy ikonikus korai 2010-es popslágerrel folytatjuk, ez pedig nem más, mint a Magic-től a Rude.

6 óra 47 perc a pontos idő, Ákos Dalát hallhattuk, ez volt a Nem kell más vigasz című muzsika, és ebben az órában, még ahogy azt sejthetik, nem lesz hiány jobbnál jobb zenékből. Aztán pontban 7 órakor Falis Doris várja majd önöket a nap első és legfrissebb híreivel, és ugye a következő órában, ahogy azt már megszokhatták, lesz majd évforduló naptár, újra áttekintjük majd, hogy milyen idő vár ránk, illetve hogy változtattak-e valamit az időjárás jelentésben, megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és még nagyon sok más érdekességet is tartogatunk az önök számára, na meg jobbnál jobb zenéket, ha tehetik, akkor tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, most érkezik a Take That és a Let in the Sun.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Mihail Zupančič igazságügyi miniszter örömét fejezte ki amiatt, hogy az Európai Bizottság is felismerte Szlovénia korrupció és szervezett bűnözés terén tapasztalható kihívásait. Írta a minisztérium, a közzétett az EU-ban a jogállamiság helyzetéről szóló jelentésre válaszul. A jelentésben a bizottság felszólította Szlovéniát, hogy tegyen további intézkedéseket a korrupció büntető eljárásának és az újságírók védelmének javítása érdekében az országban. A minisztérium közölte, hogy a törvény figyelembe veszi a bizottság ajánlásait a korrupciós ügyekben, a nyomozások, a vádemelések és a jogerős ítéletek eredményeinek biztosításával kapcsolatban. Biztosították, hogy a jogi megoldások kidolgozásakor különös figyelmet fordítanak a szakosított szervek függetlenségére és autonómiájára. Az UKOM bejelentette, hogy Szlovénia különös figyelmet fog fordítani a bizottság korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos további ajánlására. A magyar kormány átfogó adóreform csomagot jelentett be, amelynek célja az adórendszer egyszerűsítése, a bürokrácia csökkentése és az adó elkerülési kiskapuk bezárása. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kabinet úgy döntött, 5 adónemet teljesen eltöröl, miközben szigorúbb fellépést vezet be az adó elkerüléssel szemben, és növeli a nagy szennyezők környezetterhelési díjait. A miniszterelnök szerint az intézkedések célja egy egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb adórendszer kialakítása, valamint azoknak az adózási gyakorlatoknak a megszüntetése, amelyek a kormány álláspontja szerint ellentétesek az Európai Uniós joggal. A legjelentősebb változások egyike a települési különadó megszüntetése, amelyet az önkormányzatok vethettek ki. Az adót Magyarország több mint 3000 önkormányzata közül mindössze 25 alkalmazta. Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai államfő újabb személyes találkozójának előkészítése is napirendre kerülhet a következő napokban zajló ázsiai diplomáciai egyeztetéseken, számolt be a Reuters. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a hétvégén Manilában tartózkodik, ahol részt vesz az ASEAN külügyminiszteri rendezvényein, valamint több kétoldalú tárgyalást is folytat a térség vezető diplomatáival. A program egyik legfontosabb eseménye a Wang Yi kínai külügyminiszterrel tervezett megbeszélés lehet. A diplomáciai egyeztetések egyik célja egy Donald Trump és Xi Jinping közötti csúcstalálkozó előkészítése, amelyet szeptemberre tervezhetnek. Hivatalos időpontot egyelőre egyik fél sem jelentett be. Az elmúlt hónapokban Washington és Peking átmeneti kereskedelmi megállapodásra jutott, amely mérsékelte a korábban kialakult vámháború egy részét. Sport. A NAFTA és a Koper közötti mérkőzéssel tegnap Lendván indult az első foci liga új idénye. A vendégcsapat bizonyult jobbnak, és 2 góllal elvihette a 3 pontot. A Celje tegnap hazai pályán fogadta a Mura együttesét, a mérkőzés döntetlen eredményt hozott, mindkét oldalon ugyanis 2-szer találtak az ellenfél kapujába. Ma a Calcer Radomlje Brinjegro Szuplje és az Olimpia Bravo összecsapására kerül sor. A NAFTA, a Bravo vendége lesz a második fordulóban, majd a Mura érkezik Lendvára augusztus elején.
0: Időjárás.
2: Ma változatlan vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A középső ország részben estére helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken estére élénk lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 29 fok között alakul, az Adrián 32 fok várható.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakran.

a járművek sebességét a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt ma 22 óráig zárva lesz a tengermelléki sztráda Nános leágazása Vörtojba irányában. Baleset következtében zárva van a Dolenszkói autópálya lassítósávja Trebnyeusz-Hod és Mirna-Pécs között Obrezsje felé.

4:08 van hajszál pontosan, és ahogy azt már 7 óra előtt is említettük, ugye a mai szombati nap sem múlhat anélkül, hogy fellapoznánk az évforduló naptárat. Egyébként július 18-a a 199. nap az évben, és ma is van bőven évforduló, amiből lehet szemezgetni. Többek között 1870-ben a mai napon született Josip Paučić, szlovén zeneszerző és zongoraművész. Aztán 1879-ben Damir Feigel, szlovén író látta meg a napvilágot, illetve ma van a születésnapja az 1968-ban született Nani Poljanecnek is, szlovén, aki szlovén megszemélyesítő és gyűjtő. 1591. július 18-án hunyt el Jakob Petelin Gallus, szlovén zeneszerző, illetve 1913-ban Karel Glaser, szlovén irodalomtörténész és indológus. 2000-ben pedig Dusan Pau, szlovén filmvágó és forgatókönyvíró hagyta el az élők sorát. És ami a további évfordulókat illeti, 292 éve annak, hogy megszületett Csapó József orvos, botanikus, az egyik első magyar nyelvű gyermekgyógyászati szakkönyvírója. Aztán 215 éve megszületett William Makepeace Thackeray, angol viktoriánus regényíró, aki a snob szót a mai értelmében elterjesztette méghozzá a Hiúság vására című művében. 108 éve pedig megszületett a Nobel békedíjas Nelson Mandela, a hosszú időre bebörtönzött dél-afrikai fekete jogi aktivista és államfő. És ami a zenei évfordulókat illeti, abból is van bőven, többek között 2025-ben pont a mai napon, hogy egy amerikai technológiai vállalat szabadságra küldte vezérigazgatóját, miután vírusként terjedt el az interneten egy róla készült felvétel, amelyen a férfi egy Coldplay koncerten öleli át munkatársát. Na, a felvételen, amelyet eredetileg a Massachusetts-i Foxboro-ban található Gillette Stadion óriás kivetítőjén mutattak a koncert alatt, két ember látható, amint átkorolják egymást. Amikor viszont arcuk több ezer ember szeme láttára megjelent a képernyőn, a férfi és nő hirtelen lehajolt és megpróbált elbújni a kamera elől. A hírek szerint mindketten az Astronomer nevű vállalat vezetői voltak, a neten pedig lábra kaptak a viszonyukról szóló találgatások, miután az együttes énekese, Chris Martin, viccelődve megjegyezte, hogy itt csak az bújkál, akinek viszonya van. A vállalat megerősítette egyébként, hogy vezérigazgatóját Andy Byron szabadságra küldték, a történtek után pedig többek között megszólalt a férfi felesége is, sőt az egész sztori óriási hírnévre kapott. A felvétel futótűzként terjedt el a neten, és mind a mai napig megtalálható, illetve a mémekből sem volt hiány. Ha szeretnének egy jót nevetni, akkor ezeket is meg lehet keresni, egész kreatív kis képek születtek. Mi pedig, ha már egyszer Coldplay, akkor folytatjuk egy zenével, tőlük érkezik az örökké ikonikus Yellow.

Sárga, azaz Yellow, ez volt a Coldplay-dal, ami pedig folytatjuk továbbra is évfordulókkal, ugyanis 176 éve, hogy megszületett Deák Ébner Lajos festőművész, aki a Budapesti Női Festőiskola vezetője volt. A paraszti élet hiteles ábrázolója volt egyébként, 1887 és 1922 között volt a Budapesti Női Festőiskola vezetője. 1890-ben Lotz Károllyal közösen a Tihanyi apátság freskóit, 1895 és 1899 között pedig a Műcsarnok falképeit festette. Aztán 101 éve, hogy megjelent Hitler könyve a Mein Kampf, és ha már ilyen témába keveredtünk, akkor 102 éve, pont a mai napon megszületett Boris Lurie, orosz-amerikai festő, képzőművész és író, a No Art mozgalom társalapítója, amelynek célja volt sokkolni a fogyasztói társadalmat, gyakori témája pedig a holokauszt és a zsidóüldözés volt. Aztán 305 éve, hogy 36 éves korában meghalt Jean-Antoine Watteau, francia rokokó festőművész. Nogent-sur-Marne-ban halt meg, tuberkulózisban. A rokokó stílusirányzat kiemelkedő képviselője, legismertebb műve pedig a bohócot ábrázoló Gilles című festmény. Közel 300 festményének és rajzának legtöbbje a rokokó vidám és gondtalan világát tükrözi. Előszeretettel ábrázolta egyébként a vidéki ünnepségek és a színházi élet figuráit. 209 éve pedig meghalt Jane Austen, angol regényíró, akinek olyan ikonikus műveket köszönhetünk, mint az Értelem és érzelem, illetve a Büszkeség és balítélet. És így a mai évforduló naptár zárása képérkezünk egy újabb zenei évfordulóval, ugyanis 2019-ben Ed Sheeran újabb streaming rekordot döntött meg. Akkori legújabb közreműködésekre épülő albuma, a Number 6 Collaborations Project egyetlen hónap alatt 69 millió lejátszást ért el a Spotify-on, ami bármely előadó esetében a legmagasabbnak számít. Nem ez volt az első rekord, amelyet Sheeran megdöntött egyébként. Előző albuma, a Divide, a megjelenés napján 56 millió lejátszási rekordot állított fel, a Shape of You című dala pedig már az első napon több mint 10 millió lejátszást zsebelt be. De ha már egyszer megvan az évfordulója, ugye a Number 6 Collaborations Projectnek a rekorddöntésének, akkor erről az albumról érkezik egy dal is, méghozzá Ed Sheeran és Khalid közös dala, a Beautiful People.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Időjárás. Szombat van, július 18-a, 7:30, hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai nap legfrissebb információit hallhatják, ami a hazai időjárást illeti. Na, a mai napon változékony, többnyire erősen felhős idő várható Szlovénia szerte. Helyenként, különösen az ország belső területein, a déli órák és az este folyamán számítani lehet némi csapadékra, köztük szorványos záporokra és zivatarokra is. Utóbbiak helyenként lehetnek hevesek is akár. Keleti szél fúj majd, tenger melléken pedig este felé feltámad a bóra. A nappali csúcsfőmérséklet egyébként 25 és 29 fok között alakul, Goriskón és a szlovén Isztrián azonban elérheti a 32 fokot is. Az éjszaka folyamán Szlovénia belső területein fokozatosan megszűnnek a zivatarok, ezzel szemben a tenger melléken továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek akár reggelig is eltarthatnak. A hajnali hőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű. A tengerparton pedig 20 fok körüli értékek várhatóak. Holnap változóan felhős, időnként napos időre számíthatunk. Délután és este felé záporok és zivatarok alakulnak ki. A zivatarok idején erős északi szél fúj majd. A nappali csúcsfőmérséklet egyébként 24 és 28 fok között alakul, Goriskón és a szlovén Isztrián pedig eléri a 30 fok körüli értéket. Hétfőn többnyire napos idő várható. Pár délután elszórtan még kialakulhatnak záporok. Keleti szél fúj majd, a tenger melléken többnyire gyenge bóra. Kedden változóan felhős, részben derült időnk lesz, további záporok és elvétve zivatarok is előfordulnak majd, illetve egy kicsit hűvösebb is lesz az időjárásunk, mint addig. Egyébként továbbra is érvényben van a figyelmeztetés, hogy magas erdőtűz kockázatot hirdettek Szlovénia déli felére. Na de, az időjárás jelentésről egyenlőre ennyit, ami Szlovéniát illeti, lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lendva 21 fokos, Muraszombat 20, Maribor 22, Celje szintén 22, Ljubljanában is 22 fokot mérnek jelenleg, Novo Mesto 21 fokos, Koper 23, Kradarecen pedig 10 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma sok napsütésre számíthatunk, a képződő, vagy hát számíthatnak a képződő komoly felhők mellett, amelyekből kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, illetve zivatar. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30 és 36 fok között várható Magyarországon, de a nyugati-délnyugati határ mentén több fokkal hűvösebb lehet. Késő estére 20-30 fok közé hűl le a levegő. Aztán holnap, azaz vasárnap jellemzően napos, gomoly felhős idő várható, néhol záporral, zivatarral. A hőmérséklet délután 28 és 34 fok között valószínű. Hétfőn a front csapadék zónája elvonul, csökken a felhőzet és többnyire napos időre van kilátás, kevés felhővel. Kedden pedig a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, kisebb eséllyel, zivatar is akár. Az északnyugati északi szél élénk, időnként erős lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig 7 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. És akkor lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Magyarországot illeti. Lenti 22 fokos, Zalaegerszeg szintén 22, Nagykanizsa 23, Szentgotthárd 21, Szombathely szintén 21, Budapest pedig 24 fokos jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
6: Közlekedési hírek.
5: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, viszont továbbra is ugye baleset miatt akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma, ott továbbra is le van zárva a lassúsáv a Trebnye kelet és a Mirna-Pécs csomópontok között a Brezsje irányában. És a Podrahai autópályán is maradandó a torlódás, méghozzá a Zákel csomópont és a Horvátország felé vezető Gruskója határátkelő közötti szakaszon akadozik a forgalom, illetve még a tengermelléki autópályán Raubarkommanda és Posztolyna között Koper felé is forgalmi dugó alakult ki. Ezen kívül egyébként több információ nincs, ami az utakat illeti, ami viszont a rendőröket illeti, ők ma a muravidéki autópályán ellenőrzik a gyorshajtókat, de ez ugye természetesen nem azt jelenti, hogy máshol nem kell betartani a szabályokat, és nem kell óvatosnak lenni, úgyhogy vezessenek óvatosan, körültekintően, figyeljenek másokra is a forgalomban, balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Gáspár Lacitól szólt a nem kérdés, egyébként fontos megemlíteni, hogy a művész a napokban felkavarta a social media közönségét a Du bist gut genug mém zene feldolgozásával, úgymond, és ezen kívül még valami más is felkavarta az emberek érdeklődését, méghozzá az, hogy most már biztosan tudjuk, hogy Balvin Barbarának kislánya vagy kisfia lesz-e. Nagyébként a modell a Cannes-i filmfesztiválon erősítette meg azt a hírt, miszerint első gyermekét hordja a szíve alatt, erről már mi is beszéltünk egyébként. A modell sugárzó mosolyjal, magabiztos kismamaként vonult a fotósok hada előtt, férje Dylan Sprouse oldalán, és mivel egy babakék estéiben jelent meg, ami kihangsúlyozta gömbölyödő terhes hasát, sokan akkor arra gondoltak, hogy ezzel jelezte, hogy kisfiút vár. Ugyan a baba nemét a házaspár akkor nem osztotta meg, a rajongók egyértelműnek vették, hogy kisfiú érkezik családjukba. A modell viszont a minap a Chopard trófea díját adón viselt ruha költeményével már nem erősítette tovább ezt a feltételezést, sőt, sikerült összezavarnia az internetezőket, hiszen egy baba rózsaszín kreációban állt a fotósok elé, ami már inkább kislányra utal. A gender reveal partikon legalábbis biztosan. Balvin Barbara és Dylan Sprouse azonban a díját adón sem fette fel közös gyermekük nemét, ezt viszont megtették a Wildman nevű podcast, azaz Dylan podcast műsora első epizódjában, amikor is arról beszéltek, hogy első gyermekük kislány lesz. A bejelentés különösen személyes hangulatúra sikerült. A beszélgetés egy pontján Barbie megkérdezte Dylant, hogy szeretné-e elárulni a hírt, erre pedig a színész egy nagyon konkrét választ adott, ugyanis felvette, hogy Principessának becézik a babát. Ez olaszul hercegnőt jelent, vagyis ezzel Dylan egyértelművé tette, Barbie kislányt hord a szíve alatt. A színész arról is beszélt, hogy nagyon izgatott amiatt, hogy lányos apa lesz, Barbie pedig viccesen megjegyezte, hogy szerinte a kislány majd kicsit megszelidíti a férjét, mire Dylan hozzátette, hogy egyébként is szereti a teázós, elegáns hangulatú programokat. A pár arról is beszélt, hogy a baba nevén még gondolkodnak, vagyis egyelőre ezen a fronton nincsenek konkrétumok. A podcastben egyébként Barbie őszintén mesélt arról, hogy eddig nem tudta a várandóság minden pillanatát úgy megélni, ahogyan szerette volna. Bevallotta, időnként bűntudata van amiatt, hogy nem élvezi annyira a terhességet, mint amennyire szerinte sok nő képes örülni ennek az időszaknak. A modell hangsúlyozta azt is, hogy tudja, mekkora ajándék a születendő gyermekük, de közben voltak olyan tünetei, amik igencsak megterhelők voltak a számára. Beszélt hátfájásról, alvási nehézségekről, légszomról, gyomorsavról és arról is, hogy az étvágya sokat változott. Azt mondta, ha nem eszik, hány ingere lesz, és utólag úgy érzi, az első trimeszterben jobban kellett volna figyelnie a fehérje bevitelre, írja egyébként az L. Na mi ebből a cikkből majd szemezgetünk még egy picit, minden esetre egyelőre szóljon egy dal méghozzá Wolf Katitól, a Lángolj.

Wolfkati után visszatérve Paul Bean Barbarához, egyébként még az L arról is ír, hogy a modell elmondta a podcastben, hogy a terhesség alatt tapasztalt súlygyarapodás nagyon nehéz érzéseket hozott elő belőle. Ahogy a mérlegen egyre gyorsabban nőtt a szám, észrevette, hogy a karjai teltebbek, a hasa változik, a nadrágjai pedig már nem úgy állnak rajta, mint korábban, pánikba esett. Ez a reakció azonban nem a várandóság elutasításáról szólt, sokkal inkább arról, hogy Barbie több mint fél életét olyan iparágban töltötte, ahol a testét folyamatosan figyelték, mérték, kommentálták és értékelték. Már 13 évesen modellkedni kezdett, vagyis nagyon fiatalon került bele abba a világba, ahol a külsejéről rendszeresen mások mondtak ítéletet. A podcastben felidézte, hogy 17 éves korában már szinte minden ügynökségi találkozón azt hallotta, fogynia kellene. A csípőjét túl nagynak nevezték, miközben ő úgy érezte, még igazán csípője sem volt. Ezek a mondatok pedig nem múlnak el nyomtalanul. Akkor sem, ha valaki később világhírű modell lesz, és akkor sem, ha kívülről nézve minden oka meg lenne arra, hogy magabiztos legyen. Barbara arról is beszélt, hogy különösen nehéz volt számára, amikor 2018-ban szerepelt a Victoria's Secret Fashion Show-ban, és sokan az első plus size modellként kezdték emlegetni a márka történetében. Hangsúlyozta, hogy a plus size jelző önmagában nem bántó. A nehézséget számára az jelentette, hogy ő soha nem ebbe a kategóriába sorolta magát. A modell azt mondta, amikor valaki évekig próbál megfelelni egy szűk, iparági elvárásnak, diétázik, szigorúan kontrollálja magát, majd egyszer csak teljesen más címkét kap, az nagyon meg tudja borítani az önképet. Ez a mondat sok nő számára ismerős lehet, még akkor is, ha nem a divatiparban dolgozik. A testünkről kapott külső visszajelzések ugyanis könnyen belső hanggá válnak. Barbara később a pandémia idején tudott távolabb lépni a modellkedés mindennapi nyomásától, és ekkor kezdett gyógyulni az étellhez és a testéhez fűződő viszonya. A várandóság testi változásai mégis előhozták a régi, mérgező gondolatokat. Barbara szerint ebben az időszakban különösen fontos az, hogy olyan támogató társ van mellette, mint Dylan, aki újra és újra emlékezteti arra, hogy a teste most életet teremt. A modell és Dylan Sprouse májusban a Cannes Film Fesztiválon jelentették be, hogy első gyermeküket várják, ahogy már említettük. Modell akkor egy világos kék, tollas részletekkel díszített ruhában jelent meg a fotókon, pedig finoman a hasára tette a kezét. Egyébként a művésznő és a művész 2017-ben találkoztak, majd 18-ban kezdtek randizni. A rajongók amúgy odáig vannak értük, főleg azért, mert sosem a tökéletességre csiszolt hollywoodi páros benyomását keltik, sokkal inkább két emberét, akik láthatóan jól érzik magukat egymás mellett. A pár 2023. júliusában mondta ki egymásnak a boldogító igent, Magyarországon házasodtak, az esküvőjük pedig romantikus, családias hangulatú volt. És egyébként a babavárás híre azért is különösen megható, mert Barbara korábban nyíltan beszélt az endometriózisáról és ezzel kapcsolatos műtétjéről. A modell azért osztotta meg a történetét, hogy felhívja a figyelmet a korai felismerés és a megfelelő szakorvosi kivizsgálás fontosságára. Akkor arról írt, hogy rendszeresen járt nőgyógyászati kontrollra, mégsem derült ki rögtön a problémája, mert az endometriózis általában vizsgálatokkal sokszor nem diagnosztizálható egyértelműen. A műtét után arról számolt be, hogy sokat segített neki a beavatkozás, és azóta tudatosabban figyel a testére. Egyébként erről részletesen is beszélgetnek, hogyha valakit érdekelnek a részletek, akkor érdemes ellátogatni a Wildman Podcast YouTube csatornájára. Itt megtalálható az 1 óra 21 perces felvétel, amiben ugye Barbara, Dylan és a másik műsorvezető beszélgetnek. Természetesen jól jön, hogyha tudunk angolul is, ugyanis az egész podcast angolul zajlik, és sajnos nincsenek hozzá magyar feliratok. Illetve, hogyha valaki a videót nem szeretné megnézni, csak inkább hallgatná a podcastot, akkor az Apple Podcaston és Spotify-on is elérhető ez. Mindenképpen érdemes belehallgatni, illetve beletekinteni ebbe. Mi pedig folytatjuk tovább, jobbnál jobb zenékkel érkezik a Simply Red és a Sunrise, pontban 8 órakor, pedig ismételten Faris Zsoriz várja majd önöket a nap legfrissebb hír. 8 óra után pedig várja majd önöket nem más, mint a 7 zeneszáma.

0: hajtásának fontosságát is. A mezőgazdasági minisztérium bejelentése szerint a találkozó célja a legfontosabb kihívásokról folytatott nyílt párbeszéd, valamint az olyan megoldások keresése volt, amelyek hozzájárulnak a versenyképesebb szlovén mezőgazdasághoz, a tudás hatékonyabb gyakorlati átadásához és a nagyobb élelmezés biztonsághoz. Hangsúlyozta, hogy a szakmai és kutatószervezetek lesznek a minisztérium stratégiai partnerei a fejlesztési politikák előkészítésében és végrehajtásában. Olaszországban jelentős változások léptek életbe a sebességmérő kamerák használatával kapcsolatban, miután a héten új szabályozás lépett hatályba. Ennek eredményeként 850 sebességmérőt kapcsoltak ki, mivel ezek nem feleltek meg az előírt tanúsítási követelményeknek. A közlekedési minisztérium döntése szerint a gyártóknak a következő hónapokban igazolniuk kell, hogy eszközeik megfelelnek a szigorúbb szabályoknak, amelyek többek között a mérési pontosságot és az adatvédelem biztosítását is előírják, írja az Autobild. Az új szabályok szerint a készülékeknek 100 km per órás sebesség felett kevesebb, mint 3%-os hibahatárral kell működniük, és a felvételeken a vezetők és az utasok arcát is el kell torzítaniuk. Az előírásoknak jelenleg körülbelül 3150 készülék felel meg, amelyek továbbra is használatban maradhatnak. Svájc csatlakozott a NATO támogatási és beszerzési ügynöksége által működtetett lőszertámogatási partnerséghez, hogy 26 másik országgal közösen vásároljon lőszert, csökkentse a beszerzési költségeket, lerövidítse a szállítási határidőket, valamint javítsa a készletek nyomon követését, közölte a svájci kormány. A tájékoztatás szerint a partnerség több mint 2000 féle szárazföldi, légi és haditengerészeti lőszerre terjed ki. A közös beszerzés jelentős megtakarítást és gyorsabb szállítást eredményezhet a résztvevő országoknak. A csatlakozás lehetővé teszi, hogy a jövőben svájci ipari vállalatok is részt vegyenek az NSPA közbeszerzési pályázatain. A berni kormány hangsúlyozta, hogy a csatlakozás összeegyeztethető Svájc semlegességével, mivel az ország kiléphet a megállapodásból, ha valamelyik partnerállam fegyveres konfliktusba keveredik. Sport. A németek után tegnap Irán ellen is győzelmet aratott a szlovén férfi röplabda válogatott a Belgrádban rendezendő Nemzetek Ligája harmadik tornán. Fabio Soli csapata 3-0-ra verte a közel-keleti együttest. Ma 16 óra 30 perctől Törökország lesz az ellenfél, majd holnap 20 órakor a vendéglátó Szerbia ellen mérkőzik a szlovén csapat.
1: Időjárás.
0: Ma változóan vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A középső ország részben estére helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken estére élénk lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 29 fok között alakul, az Adrián 32 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt ma 22 óráig zárva lesz a tengermelléki stráda Nános leágazása Vörtojba irányában, és akadozik a forgalom Vörhnika előtt Kopert felé is. Baleset miatt zárva van a Dolenckói autópálya lassítósávja Trebnyoszhod és Mirna Pécs között Obrezsje felé.

Rakoncai Imrétől szólt a Bambina, ez volt a hét zeneszáma, és reméljük, hogy mindenki kielvezte, ugyanis a mai napon utoljára szólt ez a dal, mint a hét zeneszáma. Következő órában ugyanis megint az önöké lesz a választás, és kiválaszthatják, hogy három ajánlott dal közül melyik legyen a következő heti hét zeneszáma, ugyebár. Mi pedig minden esetre most ez a dal után folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel, érkezik Dashtől az Osztri, aztán a Pointer Sisters-től is szólni fog a Jump for My Love.

A Pointer Sisters dala után folytatjuk tovább sporttal, méghozzá VB ügyileg, aminek negyedik hete azzal ért véget, hogy a franciák simán 2-0-ás győzelemmel jutottak tovább az elődöntőbe, ahogyan az várható is volt előzetesen. A világbajnokság ötödik hete a másik három negyeddöntős párharccal folytatódott, és végül mindegyik a papírforma szerint alakult, még ha nem is zajlott minden zökkenőmentesen. A spanyolok a belgákat verték 2-1-re, Argentina kinkeservesen a hosszabb tudott nyerni 3-1-re a hátrányban játszó Svájc ellen, míg Anglia egy szoros mérkőzése 2-1-re győzte le a világbajnokság eddigi meglepetés csapatát, Norvégiát. A leghangosabb kritika biztosan a legutóbbi mérkőzést érhette, hiszen szurkolók és szakértők is amellett érveltek, hogy több jelentős játékvezetői hiba esett a mérkőzésen. Például ilyen volt Torbjörn Heggem elvett gólja, ami végül azt eredményezte, hogy Anglia az utolsó utáni pillanatban Bellingham góljával jutott az elődöntőbe, írja a Refresher egyébként. Az elődöntőket kedd és szerda este rendezték az Egyesült Államokban, előbbi a spanyolok és franciák, utóbbi az angolok és argentinok összecsapását hozta. A kettő közül a nagyobb meglepetést mégis az előbbinek köszönhetjük, hiszen a végső győzelem torony magas esélyesként pályára lépő franciák az eddigi leggyengébb önmagukat adták. 0,3-as várható gólt sikerült összefocizniuk. A spanyoloknál ugyanez a szám másfél fölött volt, akik 2-t rúgtak is a franciáknak, és tökéletesen kontrollálták a mérkőzést, így végül 16 év után léphetnek majd újra a pályára a világbajnokság döntőjében. A helyszínen egyébként Orbán Viktor is feltűnt, aki a VIP páholy közvetlen közeléből szemlélte az összecsapást, írják. A volt miniszterelnök még az amerikai streamer iShow Speed élő adásában is felbukkant, de más hozzá köthető felületeken is tudható volt, hogy a két elődöntőt és a döntőt fogja megtekinteni a helyszínen. Sőt, ő maga még azt is elárulta, hogy a franciákat tartja esélyesebbnek a cím elhódítására, de végül ez a tipp nem jött össze neki. A másik párharc eredménye talán kevésbé érte meglepetésként a futballszurkolókat, hiszen Argentina már ki tudja hányadik alkalommal játszotta el azt az idei világbajnokságon, hogy egy nem túl erős vagy domináns 70-80 perc után, mikor hátrányba is kerül, hirtelen főnixként éled újjá hanvaiból és megfordítja a párharcot. Láthattuk ezt Egyiptom, Svájc vagy a zöldfoki köztársaság ellen is. Legutóbbi Anglia ellen is ez történt, hiszen egy gyenge 60 perc után, amit az angolok végig nagyon magabiztosan kontrolláltak egy gólos előnyük mellett, 30 percen keresztül rohamozták a britek kapuját, és végül 7 perc leforgása alatt sikerült fordítani és kiejteni az angol csapatot. Egy biztossá vált, hogy Spanyolország néz majd szembe Argentinával a világbajnokság döntőjében, míg az angolok és franciák csak harmadik helyért küzdhetnek, már amennyire lesz hozzá kedvük. De hogy miért is Amerika alkalmazkodhatna a futball szabályaihoz és kultúrájához, ha a futball is alkalmazkodhat Amerikához, merülhet fel a kérdés a világbajnokság szervezőiben, a FIFA kiváló elnökében, ne adj Isten az Egyesült Államok politikai vezetésében, mikor úgy döntöttek, hogy az amerikai Super Bowl halftime showjához hasonlóan a világbajnoki döntő félidőjében is lehetne egy kis táncos, zenés mulatságot csapni, írja a folytatásban a Refresher. Mint ahogy azt korábban is írták, úgy néz ki, a félidei műsorban komoly nemzetközi sztárparádé várható, hiszen a hírek szerint Madonna, Shakira, Justin Bieber, a Coldplay és a BTS is felléphet. Ha ezen előadók közül mindenki csak egy számot ad elő, akkor is legalább egy 20 perces műsorra lehet készülni, a BBC sajtó értesülései szerint, viszont akár 25 perces is lehet ez. Ez azért is számítana példátlannak, mert soha korábban nem volt arra precedens, hogy a két fél idő közötti 15 perces szünetet kitolják, vagy meghosszabbítsák, most viszont úgy néz ki, ez az amerikaiak kedvéért mégis megtörténik. Egyébként folytatódik a rasszista hullám, és bőven dobáloznak rasszista jelzőkkel és minősíthetetlen kommentárokkal, főleg az X oldalon, és ugyebár ezen kívül a Refresher még egy... mondhatni esélylatolgatást is végigvittek ebben a cikkben. Na mi ebben mindenképpen beletekintünk majd a folytatásban, viszont egyelőre érkezzen egy dal, Charlie-tól fog szólni a Ha a zene útján jársz című dal.

Na lássuk is, hogy Charlie Dola után a Refresher szerint, vagyis az ő esélylatolgatásaik szerint ki lehet esélyesebb a végső győzelemre az idei foci VB-n. Ha a mutatott játék alapján szeretnénk a két válogatott közül kiválasztani a potenciális győztest, akkor a spanyoloknak van nagyobb esélye elhúdítani a trófeát, írják. Ameddig az argentinok látványos, könnyebb ágan meneteltek végig a döntőig, és ami aggasztó rájuk nézve, hogy a magabiztos csoportkörös győzelmek után ezeket a könnyebb ellenfeleket is sokszor csak épp hogy, vagy szerencsével, vagy az utolsó pillanatban győzték le, nem túl meggyőző játékkal. Ezzel szemben a legutóbbi EB-t is megnyerő spanyolok egy hozzájuk képes gyenge játékkal kezdték meg a világbajnokságot, majd váltak egyre magabiztosabbá, aminek a tetőpontja a franciák elleni elődöntő volt, ahol gyakorlatilag darabjaira szedték a szomszédos válogatottat. Spanyolország ereje abban van, hogy nagyon összhangoltan és dinamikusan működnek egy csapatként. Minden poszton fegyelmezett és kiemelkedő teljesítményeket láthatunk, amiből a legnagyobb érdem mégiscsak az aranylabdás középpályásnak, Rodrinak jár. Nagyon jól bánnak a labdával, szinte tökéletesen tudják kontrollálni a mérkőzést, és gyakorlatilag megfojtják az ellenfeleket. A spanyolok játéka sokkal inkább épül egy jól bejáratott és összerakott rendszerre, mint az egyéni teljesítményekre. Ezért is van, hogy a csapat könnyebben el tudja azt is viselni, ha egyik legnagyobb sztárja, Yamal, nem nyújt olyan kiemelkedő teljesítményt. Ezzel szemben az argentinok nem mutattak túl meggyőző játékot, és a csapatot mindig a magas szintet képviselő játékosok és különösen Messi egyéni teljesítménye mentette meg, rúgta a következő fordulóban. Ezért lehetett is arra számítani a döntőn, hogy a spanyolok tökéletesen uralják is a mérkőzést, de az argentinoknak lehetőségük lesz csak kétszer megszavarni, kizökkenteni őket, akkor az játékos tudást kihasználva bőven meglepetést okozhatnak a spanyoloknak. Ezért, bár papíron szerint nagyobb az esély a spanyolok győzelmére, de az argentinokat vérszomjuk úgymond és rutinjuk miatt nem szabad alábecsülni. Na hát majd meglátjuk végül, hogy ki nyeri az idei 2026-os foci VB-t. Minden esetre ez még, ahogy mondani szokják, a jövő zenéje, ami viszont a jelen zenéje, az nem más, mint Ákos Minden, ami szép volt című muzsikája. Ezt hallhatjuk a folytatásban, aztán a Bohemian Betyárs Összefúj a szél című dala is szólni fog.

Összefúj a szél, mi pedig témázgatás ügyileg még a mai nap folyamán visszatérünk a sporthoz. Minden esetre viszont most beszélünk egy kicsit még Palvin Barbaráról, ugyanis már említettük, hogy beszéltek a Wildman podcastban, vagyis hát ő beszélt a Wildman podcastban, amit férje Dylan Sprouse és barátjuk Brandon Columbus készítenek, és ott elmondta egyébként azt is, hogy először 13 évesen viselt műhasat egy kismama katalógushoz, ami elég meglepő, és egyrészt érthető is akkor már, hogy miért is viselte meg annyira a változó teste, és ugyebár már a magától a modell industriban a mondhatni kritikák miatt is, ugye már ez is sokat rátesz egy mentális egészségre, legalábbis amikor terhességről van szó, egyébként pedig arról is szólt, hogy miért is döntöttek úgy, hogy 7 hónapon át nem fogják publikusan megmondani, hogy babát várnak. Többek között az okok között az is szerepelt, hogy nagyon félt attól, hogy milyen lesz a reakciójuk az embereknek, ugyanis hát ő Palvin Barbara, ugye egy modell, és általában lehet, hogy máshogy viselnék azt az emberek, hogy egy modell terhes, és hogy babát vár, és hogy már nem az a test lesz előttük, amit éveken át idealizáltak és elképzeltek, többek között pedig szó esik arról is, amiről már mi is beszéltünk, hogy ugye egy betörő is egyik este betört közös házukba, és arról is beszélt, hogy mennyire megviselte ez az esemény egyébként. Mindenképpen érdemes beletekinteni a podcastbe ismételten, a Wildman podcast címen fenn van YouTube-on, Spotify-on és Apple podcasten is, hogyha valaki szeretne belehallgatni. Minden esetre ezt az órát folytatjuk jobbnál jobb zenékkel, érkezik a Hiperkarma és a Boldog még, aztán pontban 9 órakor Farizs Dorisz a nap legfrissebb híreivel, 9 óra után pedig, ahogy már említettük, ismételten önöké lesz a választás, és megszavazhatják, hogy melyik dal legyen az új hét zeneszám. I'm

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormánykoalíció pártelnökei, a kormánytagok és a koalíciós képviselők tegnap a Krány melletti Bördön ültek össze koalíciós csúcs találkozóra. A csúcsot az év végéig szóló munkatervek jellemezték, amelyek között az európai irányelvek, a költségvetés felülvizsgálata és sok más terv szerepelt. Az STA szerint a koalíciós ülésen az is megállapításra került, hogy az első néhány hónapban sok időt vesz igénybe az európai irányelvek

0: generációkon átívelő bűnözői körforgásának megtörése. A törvény értelmében a bűnszervezetek családtagjai, különösen a fiatalok, állami segítséggel léphetnek ki a szervezett bűnözés világából. A program elsősorban a 25 év alatti gyermekeket és a maffia vezérek közeli hozzátartozóit célozza meg. Az olasz állam olyan átfogó támogatást kínál számukra, amely lehetővé teszi a teljes elszakadást a bűnözői múlttól. Ez magába foglalja az áttelepítést egy másik városba, az iskolaváltást az indokolt és indokolt esetben, akár a személyazonosság megváltoztatását is. A hatóságok ezzel a lépéssel kívánják megakadályozni, hogy a bűnszervezetek a saját családtagjaikat használják fel utánpótlásként. Németország és Franciaország tovább erősíti együttműködését a nukleáris elrettentés terén. Ennek részeként Németország első alkalommal vesz részt francia nukleáris hadgyakorlaton. A német-francia védelmi és biztonsági tanács tegnap ülésezett a Köln közelében található légibázison. A tanácskozáson a két ország külügy és védelmi miniszterei is jelen voltak. A vadászgépek már csütörtökön részt vettek egy kisebb gyakorlaton, ahol a francia légtérben légi utántöltést hajtottak végre. Franciaország az Egyesült Királyság mellett az egyetlen olyan nyugat-európai ország, amely saját nukleáris fegyverekkel rendelkezik. Emmanuel Macron már évekkel ezelőtt felajánlotta európai szövetségeseinek, hogy csatlakozzanak a francia nukleáris védőerőnyöhöz. A NATO nukleáris elrettentési rendszerének részeként Németországban jelenleg amerikai nukleáris fegyvereket állomásoztatnak, a Bundeswehr pedig vadászgépeket biztosít azok esetleges bevetéséhez. Sport. A fináléba jutásért mérkőzik ma a szlovén U20-as férfi kosárlabda válogatott a Ljubljanában rendezendő Európa-bajnokságon. A Stožice sportcsarnokban 18 óra 30 perctől a francia csapat lesz az ellenfél. A másik elődöntős összecsapást Spanyolország és Szerbia között rendezik, majd holnap 19 órakor lesz a döntő a két győztes csapat között.
1: Időjárás.
0: Ma változóan vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A középső ország részben estére helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken estére élénk lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 29 fok között alakul, az Adrián 32 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok következtében ma 22 óráig zárva lesz a tenger melléki sztráda Nánosz leágazása Vörtojba irányában, de akadozik a forgalom Kozárja és Vörhnika között is Koper felé. Baleset miatt zárva van a Dolenckói autópálya lassító sávja Trebnyoszhod és Mirna Pécs között Obrezsje felé.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
2: A hét
3: zeneszáma.
4: Ahogy azt már említettük, 9 óra előtt megkezdjük a következő hét zeneszámának megválasztását, így a következő percekben 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek az 575-1718 és az 575-1719-es telefonszámok, ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor plusz 386-2, majd pedig a 2 telefonszám közül az egyik az, amit be kell pötyögni a telefonba. No, minden esetre még mielőtt ugye telefonálnának, illetve üzennék, hogy melyik hétzeneszámát szeretnék megszavazni, azelőtt hallani is kell őket, ugyebár, úgyhogy érkezik is azonnal az első, ez pedig nem más, mint Csinszkától a Gyere kicsi.

Csinszka Transformaniáról szóló Gyere kicsije után folytatjuk is a második javaslatunkkal, ez pedig nem más, mint a Blaha Louisianától az Amore.

A Blaha Louisiana dala után pedig érkezik még a mai nap úgymond utolsó versenyzője, ez pedig nem más, mint Geszti Péter és Sváci Eszter közös dala, a Vabadaba.

0: A hét zeneszáma.
1: Na, végighallgattuk a három javaslatunkat a hét zeneszáma szavazáshoz, és most pedig akkor fogadjuk a telefonhívásaikat, ahogy említettük, 575 17 18, 575 17 19 a telefonszám, illetve külföldről plusz 386 és a kettest kell bepötyögni az egyik telefonszám elé, és ha minden igaz, akkor van is telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok!
2: Jókolom, kedves Tamara, én Béla vagyok, Gutorföldéről, szeretnék szó a harmadikra.
1: Egy szavazat a harmadik dalra, rendben, fel is írtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm. Szép hétvégét kívánok önöknek. Jókolom.
1: Viszont kívánjuk. Viszhall.

0: És már vannak is újabb telefonálóink. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Szervusz, Tamara, Géza vagyok.
0: Üdvözlöm!
1: Kettő a felé szavazunk a másodikra.
0: Kettő szavazat a másodikra, fel is írtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Szép napot kívánok, jó munkát, szia!
0: Köszönjük, viszhall! És van még egy telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok!
2: Üdvözlöm, kedves Tamara, gyönyörű szép napot kívánok mindkettőjüknek. A stúdióban Jutka vagyok, és ketten szavaznánk a másodikra.
0: Még kettő szavazat a másodikra, fel is írtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm, viszont kívánom.
0: Viszhall! És van még egy telefonálónk. Haló, haló, szép napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, szép üdvözlet, kedves Tamara, én szavaznék az elsőre.
0: Egy szavazat az elsőre, felírtuk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy telefonált.
3: Köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
0: Kellemes napot kívánunk mi is, és egyébként közben üzenetben is érkezett szavazatunk. Máté a harmadik dalra szavazott, úgyhogy ezt is felírtuk a szavazatok közé, és továbbra is várjuk telefonhívásaikat.

0: És már be is érkezett a következő telefonhívás. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Tamara, szeretnék szavazni a másodikra, Gizi vagyok.
0: Egy szavazat a másodikra, felírtó, köszönjük szépen a telefonát, kellemes napot kívánunk!
1: Minden jót kívánok annak, és szép napot a viszonthallásra!
0: Viszhall! És egyébként Krisztina is üzent nekünk, ő is a második dalra szeretne szavazni, úgyhogy ezt a hatodik szavazatot is beírtuk a második dalhoz. És ha minden igaz, akkor van még telefonálónk is. Haló, haló, szép napot kívánok!
2: Haló!
0: Jó napot!
2: Szép üdvözlet, Tamara, mindkettőknek a stúdióban, és én is a másodikra szeretnék szavazni.
0: Na, még egy hetedik szavazat a másodikra, rendben, fel is írtuk, köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk. Viszhall!
2: Köszönöm szépen!

Bár telefonhívásunk nincs, de kettő szavazat üzenetben még érkezett. Erika az első dalra szeretett volna szavazni, úgyhogy egy Csinszkához beírtunk még egy szavazatot, és Margit pedig a második dalra szavazott, úgyhogy a második dal még megkapta a 8. szavazatot is.

0: Úgy tűnik, hogy több szavazatunk nem érkezett, úgyhogy akkor a mai 7 zeneszáma választást le is zárjuk. Az első dal, azaz a Csinszka gyere kicsi, 2 szavazatot kapott, a harmadik dal, azaz Geszti Péter és Váci Eszter közös dala, megint csak 2 szavazatot kapott, és akkor 8 szavazattal meg is nyerte a mai választást a Blaho Luisiana dala, ez pedig nem más, mint az Amore, úgyhogy ez lesz az új 7 zeneszáma. Reméljük, hogy mindenkinek sikerült szavazni a kedvenc dalára, és hogy örülnek majd ennek az új 7 zeneszámának, mi minden esetre ezt most meghallgatjuk közösen.
1: A 7 zeneszáma.

Joe Cockertől szólt az Unchain My Heart, ezután pedig az egyedül fog szólni Mohamed Fatimától, de ahol nem lehetnek egyedül, vagyis nem lesznek egyedül, ha azok, akik esetleg egy-egy programra vágynak így a hétvége folyamán, az nem más, mint a mai Au Revoir koncert Sárváron a Nádasdivár parkjánál. Ugye 22:30-kor lesz egyébként ez a fellépés. Egyébként a teljes program háromnapos, és már tegnap megkezdték 16 órakor koszorúzással a Feketebég szobornál, 17:30-kor pedig egy városi felvonulással folytatták, 18-tól a Julens lépett fel a borszínpadon, 19-kor pedig az Úrfi a nagy színpadon. És ma is különféle programok várják azokat, akik ellátogatnának Sárvárra. 9 órakor már megkezdődött a 9 magyar kutyafajták tanösvénye, ez egészen 16 óráig tart a Várparkban, illetve szintén 16 óráig tart a Nádasdi ételmustra is. Erre is el lehet látogatni. 10-kor megnyitó, Nádasdis kisdiákok avatója a nagy színpadon, 10:30-kor apródok, VS martalócok csatája, és még sok más színes műsor, többek között Bábos Mesekuckó, Soproni huszárok lovas bemutatója, magyar hajdú marhapásztorkodástól a katonáskodásig, Eszterházi huszárok, 18. századi lovas bemutató, végvári bandériumok, szőkebede főzősó, Szent György lovagrend páncélos bemutatója, és még sok más érdekes bemutató, amire mindenképpen érdemes ellátogatni, hogyha Sárvár közelében tartózkodnak. Egyébként 17:15-től fog újra megkezdődni a zenei program, méghozzá a Herpenyő fellépésével a borszínpadon, 18-kor a Quack szórakoztatja a közönséget a nagy színpadnál, 19 órakor a That's Right Baby, megint csak a borszínpadnál, 20 órakor a Zaporozsec lép fel a nagy színpadon, 21:30-kor a Nem vagyok az apád, azaz Földi Zalán a borszínpadon, 22:30-kor pedig akkor, ugye, ahogy már említettük, az Au Revoir a nagy színpadon fogja szórakoztatni a nagy közönséget. Egyébként 12:30-tól DJ Sásdi melegíti be a közönséget, hogy aztán DJ Náksival bulizhassanak a nagy színpadnál egészen a kora reggeli óráig. És holnap is különféle programok várják még önöket, 10 órától Belvárosi Betyárok gyerekkoncert a borszínpadnál, aztán megint különféle érdekes bemutatók, és aztán koncertek, 16 órától Kolombra Band a nagy színpadnál, 17 órakor Kanona Band a borszínpadon, 18 órakor Kugler a nagy színpadnál, és 19 órakor lesz a fesztivál zárórája a nagy színpadnál. Állandó programok a három napban, állandó kiállítások a Nádasdi Ferenc Múzeumban, Nádasdi Borfórum kézműves vásár, mesterséges bemutatói, pónilovaglás, végvári, oszmán, hajdú, zsoldos táborok a Várparkban várják az érdeklődőket, úgyhogy tehetik, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni így a mai, vagy akár holnapi nap folyamán Sárvárra tehát. Egyébként a rendezvényt az NKA támogatásával valósult meg, erős hanghatások kísérhetik, úgyhogy érdemes kicsit messzebb tartózkodni a színpadtól, és ügyelni a hallásunk biztonságára, és a szervezők a változtatás jogát fenntartják, egyébként pedig, hogyha valakit érdekel a bővebb program, akkor ezt megtalálja a nadasdifesztivál.hu weboldalon. Lássanak bele önök is, látogassanak el akár egy koncertre, vagy egy bemutatóra, mindenképpen azt tudjuk állítani, hogy nem fognak unatkozni. Ha pedig mégsem szeretnének Sárvára látogatni, akkor 17 órától ellátogathatnak ide Lendvára, a Rózsavárosi Parkban, ugyanis továbbra is működik, a könyvtár a lombok alatt, úgyhogy lapozgathatnak egy kicsit így a szombat esti délutáni órákban. Mi pedig folytatjuk tovább zenével, 9:53 a pontos időpontban, 10 órakor Farizs Doriz várja majd önöket, és ugye még jobbnál jobb muzsikák itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7
1: MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Mihail Zupančič igazságügyi miniszter örömét fejezte ki amiatt, hogy az Európai Bizottság is felismerte Szlovénia korrupció és szervezett bűnözés terén tapasztalható kihívásait. Írta a minisztérium, a közzétett az EU-ban a jogállamiság helyzetéről szóló jelentésre válaszol. A jelentésben a bizottság felszólította Szlovéniát, hogy tegyen további intézkedéseket a korrupció büntető eljárásának és az újságírók védelmének javítása érdekében az országban. A minisztérium közölte, hogy a törvény figyelembe veszi a bizottság ajánlásait a korrupciós ügyekben, a nyomozások, a vádemelések és a jogerős ítéletek eredményeinek biztosításával kapcsolatban. Biztosították, hogy a jogi megoldások kidolgozásakor különös figyelmet fordítanak a szakosított szervek függetlenségére és autonómiájára. Az UKOM bejelentette, hogy Szlovénia különös figyelmet fog fordítani a bizottság korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos további ajánlásaira is. A magyar kormány átfogó adóreform csomagot jelentett be, amelynek célja az adórendszer egyszerűsítése, a bürokrácia csökkentése és az adóelkerülési kiskapuk bezárása. Magyar Péter miniszterelnök

0: ki. Az adott Magyarország több mint 3000 önkormányzata közül mindössze 25 alkalmazta. Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai államfő újabb személyes találkozójának előkészítése is napirendre kerülhet a következő napokban zajló ázsiai diplomáciai egyeztetéseken, számolt be a Reuters. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a hétvégén Manilában tartózkodik, ahol részt vesz az ASEAN külügyminiszteri rendezvényein, valamint több kétoldalú tárgyalást is folytat a térség vezető diplomatáival. A program egyik legfontosabb eseménye a Wang Yi kínai külügyminiszterrel tervezett megbeszélés lehet. A diplomáciai egyeztetések egyik célja egy Donald Trump és Xi Jinping közötti csúcstalálkozó előkészítése, amelyet szeptemberre tervezhetnek. Hivatalos időpontot egyelőre egyik fél sem jelentett be. Az elmúlt hónapokban Washington és Peking átmeneti kereskedelmi megállapodásra jutott, amely mérsékelte a korábban kialakult vámháború egy részét. Sport. A NAFTA és a Koper közötti mérkőzéssel tegnap Lendván indult az első foci liga új idénye. A vendégcsapat bizonyult jobbnak, és két góllal elvihette a három pontot. A Celje tegnap hazai pályán fogadta a Mura együttesét, a mérkőzés döntetlen eredményt hozott, mindkét oldalon ugyanis kétszer találtak az ellenfél kapujába. Ma a Kalcer Radomlje Brinjegro Szuplje és az Olimpia Bravo összecsapására kerül sor. A NAFTA a Bravo vendége lesz a második fordulóban, majd a Mura érkezik Lendvára augusztus elején.
1: Időjárás.
0: Ma változóan vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A középső ország részben estére helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken estére élénk lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 29 fok között alakul, az Adrián 32 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt ma 22 óráig zárva lesz a tenger melléki stráda Nános leágazása Vörtojba irányában. Akadozik a forgalom Kozárja és Vörhnika között Koper felé. A Steyr autópályán pedig Szlovenske Konyice és Golorebro között Ljubljana felé, valamint Domžale és Szent Jakab között a főváros irányában.
2: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
4: A város Géza fejedelem, majd pedig fia első István király és felesége Gizella kedvenc tartózkodási helye volt. Itt püspökséget alapítottak, támogatásukkal épült a Szent Mihály főszékes egyház, és a Veszprémvölgyi Apásza kolostor is, ahol a legenda szerint ez a miseruha készülhetett, amely a magyar királyok koronázási palástja lett.
3: Következő adásunkban Borsos Flórával Veszprémbe, a királynék városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Hol a fenébe lennénk a Wonderwall nélkül? Hol lennénk? Szőnyegeket vagy valami hasonló butaságot árulnánk? No így, a Liam Gallagher, korunk nagy gondolkodója és költője az Oasis visszatérő turnéjának dublini állomásán, hát ilyen szavakkal konferálta fel a Wonderwall, vagyis inkább cifrább szavakkal. A zenekar leghíresebb dalát egyébként, ami a foci VB-n most már minden más számot elhomályosít, még azokat is, amiket a FIFA nyomna le a torkunkon. A mindig is szofisztikált megszólalásairól és a visszafogottságáról ismert előadó a jelek szerint az utóbbi években megbékélt a dallal, amit az Oasis szétesésekor már annyira utált, hogy a saját bevallása szerint öklendeznie kellett, amikor belekezdett. Ehhez képest ma már nagyon éli a szám újabb reneszánszát, ahogy a foci VB-n a meccsek után az angol szurkolók a játékosokkal együtt éneklik a dalt. A Wonderwall szerzője és Liam bátyja, Noel Gallagher meglepődött azon, hogy az olyan fiatal játékosok, mint Jude Bellingham és Elliot Anderson a felvételek alapján ismerik a dalszöveget, és valószínűleg jobban is élvezik a dalt, mint Ed Sheeran rögtönzött előadását az angolok bázisán, írja egyébként a Telex. A Wonderwall az angolok első meccse a horvátok elleni győzelem után hangzott el először. A közös éneklés után Harry Kane arról beszélt a meccs után, hogy amióta az angol mezt viseli, ez a pár perc volt talán a legszebb élménye. Az Oasis dala azóta kötelező elem a mostani VB-n, a meccsek előtt és után, és nehéz annál kifejezőbb képsort találni az egész jelenségre, mint amikor a VIP-ben David Beckham a fiával, Romeóval énekli a dalt, miközben lent a pályán Kane a nála jóval fiatalabb játékosokkal összeölelkezve üvölti a szöveget. Azóta sokan fejtegetik a titkot, hogy miért éppen ez a dal talált be annyira a foci VB-n, pedig a titok valószínűleg annyi, hogy a Wonderwall tényleg mindenki lehet. A dal szövege bármiről szólhat, egy szerelem, egy barátság, egy nehezen kifejezhető, jó érzés is beleláthatóNoel Gallagher soraiba, aki persze többször is egymásnak ellentmondó dolgokat nyilatkozott a dal értelméről a megjelenése óta. Liam szerint a Wonderwall kifejezés egyszerűen jól hangzik, és ez a bizonyos csodafal bármi, tényleg bármi lehet. És persze lehet azt is fejtegetni, hogy a dal a sebezhetőségről szól, arról, amikor nem lehet szavakba önteni az érzelmeinket, ami ugye gyakori téma az Oasisnél. Aztán biztosan ott van a dal sikerében az Oasis Revival is, a visszatérő turné még a vártnál is nagyobb kulturális hatása és a menekülésként is felfogható 90-es évek nosztalgiája. Az is dob a Wonderwall hatásán egyébként, hogy a dal passzol az angol szurkolók romantizált attitűdjéhez, ahogy újra és újra felspanolják magukat, hogy meg annyi csalódás után talán, maybe, most majd sikerül. És persze le lehet csapni az egészet egy profán módon, ahogy azt Noel tette a dal sikerét látva, amikor azt nyilatkozta, ez a dal a népé. Persze nem csak a Wonderwall számít nagy slágernek az angol szurkolók körében, Bellinghamnek szól a Hey Jude a Beatles-től, és a női válogatott menetelése óta a Sweet Caroline Neil Diamond-tól is nagy kedvenc. A Wonderwall azonban már örökre a 2026-os tornához köthető marad, a későbbi tornákon alig ha lesz ekkora hatása a játékosokra és a szurkolókra a dalnak. Na de viszont, hogy egy picit többet is beszéljünk a dalról, ezt majd megtesszük egy a már a listában szereplő dal után, méghozzá az Eden Falls és Corina közös dala az Akarsz-e játszani után.

Visszatérve a Wonderwallhoz, ezt a zenét tiltották, már tűrték és támogatták is. A dal már az 1995-ös megjelenésekor óriási siker volt, abban a korban, amikor a kislemezeket még csak az album eladások ösztönzésére használták a kiadók. Már az akkori eladásokon is látszott, hogy a Wonderwall olyanokhoz is eljutott, akik egyáltalán nem vásárolnak rendszeresen lemezt. A dal akkor átment, hogy már menekülni kellett előle. Noel Gallagher például egyszer arról anekdotázott, amikor Manchesterben a hangszerbolt tiltó listáján is ott volt a szám, hogy senki se ezzel a pár egyszerű akkorddal menjen az eladó idegeire. A Wonderwall a foci stadionokba is eljutott, a Gallagherek kedvenc csapata, a Manchester City szurkolói például a 90-es években Georgi Kinkledz a csapat grúz légiósának nevét költötte bele a dalba. Pedig a Wonderwall egyáltalán nem az a tipikus Oasis dal, az eredeti felvétel dob témájára, hangzására például a Portishead akkoriban megjelent debütáló lemeze a Dummy hatott. Noel Gallagher pedig a zenekarhoz akkor frissen csatlakozott dobos Ellen White tehetségét is használni akarta a számhoz. Persze kellett az összképhez Liam mindent uraló énekstílusa, amitől főleg ebben a dalban sokan a falra másznak, de a Wonderwall elképzelhetetlen a stílusa nélkül. A dal tarolása után a zenekar nyilván annyira unta a számot koncerteken, hogy több verzióban is játszották az évek alatt, mint ahogy a Nirvana a Smells Like Teen Spiritet, hol teljesen lecsupaszították, hol széjjel torzították, a legutóbbi turnén aztán megtalálták a középutat és végleg elfogadták, hogy ez a dal nagyobbra nőtt náluk. A Wonderwallt rengetegen feldolgozták, és a 90-es évek zabolázatlan angol popkultúrájára jellemző, hogy amikor a Mike Flowers Pops előadta a saját verzióját a BBC-n, akkor simán elhitették az emberekkel, hogy valójában övék az eredeti verzió és az Oasis a feldolgozás. A Mike Flowers Pop vicceskedése után Noel Gallaghert tájékoztatva hívta fel akkori barátnője, későbbi felesége Meg Matthews, hogy nem is rólam írtad a dalt, szögezte a kérdést dühösen a zenésznek, akinek aztán legalább másfél órájába tehet bizonyítania, hogy tényleg övé az eredeti szám. A Wonderwall erejét pedig mindennél jobban leírja Jay-Z 2008-as Glastonbury fesztiválos fellépése, amikor a rapper az őt szapuló Noel Gallaghert akarta azzal cukkolni, amikor a zenekarával belekezdett a Wonderwallba. A gúnyos gag azonban hamar önfelett pillanattá vált, ahogy a közönség azonnal folytatta a dalt, és végül Jay-Z is megadta magát a pillanatnak. A beszólogatásból így a fesztivál történetének egyik legemlékezetesebb pillanata lett. No, annyit a Wonderwallról és a foci VB-n betöltött szerepéről, minden esetre most szólni is fog nálunk is. Érkezik az Oasis-től az ikonikus Wonderwall, bár a foci VB-n nem, de itt a Muravidéki Magyar Rádióban igenis most fog szólni.

A foci VB pozitív történéseiről beszéltünk, viszont fontos megemlíteni egy olyan témát is ezzel kapcsolatban, ami talán nem kap annyi figyelmet, mint amennyit érdemelne. Ugyanis a többség számára a FIFA világbajnokság olyan esemény, amit nagy várakozás előz meg. A felkészülés izgalmas, nincs is annál szórakoztatóbb és hazafiasabb, mint egy nagy sportversenyen közösen szurkolni. És bár a világbajnokság alapvetően az öröm időszaka, rengetegen vannak, akik számára mégis a stresszel, a düvel és az erőszakkal egyenlő, írja Mózes Zsófia VMN egy 2022-es cikkében. A korábbi évek statisztikáiból egyértelműen kiderül, hogy a világbajnokság alatt a bejelentett családon belüli erőszak esetek száma ugrásszerűen nő. A 2014-es világbajnokság során Angliában a segélyhívások száma 38%-kal emelkedett, amikor a nemzeti csapat alul maradt. Talán még sokkolóbb, hogy győztes vagy döntetlen meccs esetén is 26%-kal emelkedett a bántalmazásos esetek száma. Az erőszak eszkalálódásának csúcspontja pedig jellemzően 10 órával a kezdőrugás után következett be. A statisztika 3 világbajnokság alkalmával vizsgálta a jelenséget. Az erőszak jellegéből adódóan azonban gyakran rejtett bűncselekményekről van szó. Feltételezhető az is, hogy ezek a számok csupán a jéghegy csúcsát jelzik. Bár a jelenség világszerte megfigyelhető, Angliában a rendezvényt megelőző hónapokban már évek óta futnak különböző kampányok, hogy felhívják a figyelmet az erőszak egyre növekvő mértékére. Nem csak civil szervezetek, de a kormány is tisztában van a probléma súlyosságával, ezért ha csak átmenetileg is, de extra intézkedéseket tesznek a családon belüli erőszak ellen, például több járőrt állítanak szolgálatba. Azért fontos tisztázni, hogy az elkövetők felelősek a partnerük elleni erőszakért, nem a sport jellege. A Football Supporters Association felmérése szerint minden ötödik nő tapasztal nem kívánatos fizikai érintést a labdarúgó mérkőzések alatt. Ugyanaz a felmérés állapította meg azt is, hogy a nők 24%-a hallott már szexista skandálásokat, 44%-uknak mondták már, hogy lány létére sokat tud a sportról, 26%-uk pedig találkozott azzal az előítélettel, miszerint a nők csak azért nézik a focit, mert tetszenek nekik a játékosok. Persze a kántálások és hasonló megjegyzések hallatán a legtöbb ember csak legyint. Valójában azonban az a kultúra, ami nem egyenrangú félként kezeli a nőket, elkerülhetetlenül olyan környezetet teremt, ami veszélyezteti őket. A brit gyermekvédelmi jótékonysági szervezet is azt tapasztalja, hogy megugrik a családon belüli bántalmazás eseteinek száma nagyobb volumenű sportesemények ideje alatt. Egy tanulmány szerint a korábbi világbajnokságok idején az NSPCC segélyvonalához érkező hívások száma 33%-kal emelkedett a havi átlag fölé, ami több mint 1000 hívást jelent. Mivel az Egyesült Királyság kormányának legfrissebb adatai szerint csak Angliában legalább 250 000 gyereket érint a családon belüli erőszak, az NSPCC további intézkedéseket vár a kormánytól a kiszolgáltatott gyermekek támogatása érdekében. Annak ellenére, hogy a kormány májusban, ugye 2022-ben közzétett egy törvénytervezetet, aminek értelmében a családon belüli erőszakban érintett gyerekeket automatikusan áldozatként kezelni a rendszer, a javaslat nem került a parlament elé abban az időszakban, amikor ez a cikk megjelent. A szakemberek a fokozott alkoholfogyasztást tartják egyébként az egyik legfőbb veszélyforrásnak, nem csak kocsmában vagy társaságban, de a fokozott izgalom miatt is hajlamos az ember többet inni, és bár ez nem menti fel az elkövetőt, kiszámíthatatlan viselkedéshez, agresszióhoz és természetesen erőszakhoz vezethet. Ráadásul a meccsnézés jellemzően a párok együtt töltött idejének a rovására megy, és kevesebb minőségi idő pedig konfliktusokat, feszültséget és a boldogtalanság érzet növekedését eredményezheti. Amíg a férfi labdarúgásban, akár a profi játékosok között, akár a szurkolói bázisokon belül elfogadható az agresszió és az erőszak, addig a nők is gyakrabban esnek ezek áldozatául. Így a foci VB alatt fontos, hogy figyeljünk egymásra is, ne csak a focistákra, fontos a játék, de a szurkolók és azok családjainak biztonsága még inkább. Ha pedig bárki áldozata, akár szurkolók közti, akár családon belüli bántalmazásnak, akkor ne féljenek segítséget kérni, akár barátoktól, ismerősöktől, egy közeli hozzátartozótól, vagy a 024-ben elérhető segélyhívó számokon keresztül. Ezekről a témákról is fontos beszélni, főleg ilyen időszakokban. Mi ezt megtettük, talán sokat nem tudunk segíteni a helyzeten, de fontos, hogy egymás között is beszéljünk hasonló témákról. Minden esetre mi most folytatjuk tovább zenével, érkezik Álvaro Soler és a Sofia.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Tigler Kralj mezőgazdasági miniszter tegnap tartott találkozót a mezőgazdaság, az erdészet és az élelmiszeripar területén működő szakmai és kutatóintézetek képviselőivel. Hangsúlyozta, hogy ők lesznek a minisztérium stratégiai partnerei a fejlesztési politikák előkészítésében és végrehajtásában, majd kiemelte a projektek és a közfeladatok átlátható végrehajtásának fontosságát is. A mezőgazdasági minisztérium bejelentése szerint a találkozó célja a legfontosabb kihívásokról folytatott nyílt párbeszéd, valamint az olyan megoldások keresése volt, amelyek hozzájárulnak a versenyképesebb szlovén mezőgazdasághoz, a tudás hatékonyabb gyakorlati átadásához és a nagyobb élelmezés biztonsághoz. Hangsúlyozta, hogy a szakmai és kutató szervek lesznek a minisztérium stratégiai partnerei a fejlesztési politikák előkészítésében és végrehajtásában. Olaszországban jelentős változások léptek életbe a sebességmérő kamerák használatával kapcsolatban, miután a héten új szabályozás lépett hatályba. Ennek eredményeként 850 sebességmérőt kapcsoltak ki, mivel ezek nem feleltek meg az előírt tanúsítási követelményeknek. A közlekedési minisztérium döntése szerint a gyártóknak a következő hónapokban igazolniuk kell, hogy eszközeik megfelelnek a szigorúbb szabályoknak, amelyek többek között a mérési pontosságot és az adatvédelem biztosítását is előírják, írja az Autobild. Az új szabályok szerint a készülékeknek 100 km per órás sebesség felett kevesebb mint 3%-os hiba határral kell működniük, és a felvételeken a vezető és az utasok arcát is el kell torzítaniuk. Az előírásoknak jelenleg körülbelül 3150 készülék felel meg, amelyek továbbra is használatban maradhatnak. Svájc csatlakozott a NATO támogatási és

0: részt vegyenek az NSZPA közbeszerzési pályázatain. A berni kormány hangsúlyozta, hogy a csatlakozás összeegyeztethető Svájc semlegességével, mivel az ország kiléphet a megállapodásból, ha valamelyik partnerállam fegyveres konfliktusba keveredik. Sport. A németek után tegnap Irán ellen is győzelmet aratott a szlovén férfi röplabda válogatott a Belgrádban rendezendő Nemzetek Ligája harmadik tornán. Fabio Szoli csapata 3-0-ra verte a közel-keleti együttest. Ma 16 óra 30 perctől Törökország lesz az ellenfél, majd holnap 20 órakor a vendéglátó Szerbia ellen mérkőzik a szlovén csapat.
1: Időjárás.
0: Ma változóan vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A középső ország részben estére helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken estére élénk lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 29 fok között alakul, az Adrián 32 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt ma 22 óráig zárva lesz a tenger melléki sztráda Nános leágazása Vörtojba irányában, valamint Unec és Posztojna között is akadozik a forgalom Koper felé. Akadozik a Steyr autópálya forgalma is, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertzben.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Kívánságműsor.
6: 11 óra 6 perc a pontos idő, szombat van, július 18-a, és ahogy hallhatták a beharangozásban, megkezdjük a mai egyórás sláger kívánságunkat. Továbbra is ebben az órában kettő telefonszámon vagyunk elérhetőek, ezeket már jól ismerik, 575 17 18, 575 17 19, külföldről pedig akkor plusz 386, és a kettes az, amit be kell pötyögni valamelyik telefonszám elé, hogyha szeretnének hívni bennünket. És már van is egy sláger kívánságunk, ez pedig Koncz Zsuzsától a Békét és reménységet, ezt egyébként Attila kérte tőlünk, úgyhogy szóljon a dal, közben pedig akkor telefonáljanak bátran.

0: Koncs Zsa után már vannak is telefonálóink. Első telefonálónkat, illetve hallgatónkat köszöntöm. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Épp üdvözlök, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, áldj még engem, és szeretném meghallgatni Erzsivel és Betivel Palinba.
0: Rendben, szólni fog akkor Csongrádi Kata dala. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes
1: köszönöm
0: szombati napot
1: is,
0: kívánunk.
1: Köszönöm,
0: Bizhal! És van még egy telefonálónk, ha minden igaz. Halló, halló, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Tamara! Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
2: Horváth Robitól szeretném meghallgatni a Zöld szemek című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
2: További szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Bizhal. És van még egy telefonálunk, ha minden igaz. Halló, halló, szép napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, Tamara, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm.
3: Én Kovács Józseftől szeretném meghallgatni Jöjj vissza hozzám című dalt.
0: Kovács József, Jöjj vissza hozzám, ugye?
3: Igen, igen, egy nagyon régi dal.
0: Rendben, szólni fog a dal.
3: Köszönöm, szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Még köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk. Köszönöm. És van még telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok.
4: Üdvözlöm, kedves Tamara, Jutka vagyok. Én szeretném kérni a Balkán fanatiktól, van nekem egy rettenetes szokásom. Ezt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdiva, Angélába és Marikába közösen meghallgatni, hát meg aki engem szeret minden rádió kedves hallgatójába. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesíti kérésem. További szép napot, gyönyörű, szép hétvégét kívánok mindenkinek. Önöknek meg nagyon jó erőt, egészséget és jó munkát.
0: Köszönjük szépen a jó kívánságokat és azt, hogy telefonált. Mi is viszont kívánjuk, és kellemes napot, ugyebár. És van még telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok.
1: Szép üdvözlet, Tamara, a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
1: Én pedig szeretném meghallgatni nappalok és éjszakák.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük
1: nagyon
0: szépen, hogy telefonált.
1: Köszönöm, Ili, a viszonthallásra.
0: Viszhall.
1: Köszönöm.

mindent ott, tudd meg, hogy ez nem megy nélküled.

0: Szécsi Pál dala után még maradt egy gyenge fél óránk sláger kívánságokra, és ha minden igaz, van is telefonálunk. Halló, halló, szép jó napot!
1: Jó napot kívánok, Magdi vagyok Lentiből. Én szeretném Renátó unokámmal meghallgatni Cserháti Zsuzsától Édes kisfiam.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánok. És van még telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Bedőni Ági vagyok Letenyéről.
0: Üdvözlöm.
2: És Szécsi Pál és Harangozó Teri duettjét szeretném meghallgatni, a Faragott hintaszék.
0: Tehát Szécsi Pál és Harangozó Teri?
2: Igen, igen, igen, már többször kértem.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
2: Én is köszönöm, további szép napot, viszont hallásra.
0: Viszhall.

0: Faragott hintaszék, ez volt Harangozó Teri és Szécsi Pál közös dala, és folytatjuk is tovább zenekérésekkel, méghozzá az M7-től fog szólni a Félig sem szerelem, ezt László kérte tőlünk, és közben, ha minden igaz, akkor van telefonálónk is. Halló, halló, szép napot kívánok! Üdvözlöm!
1: Muszli vagyok én Sapostáról, és szeretném meghallani Wolf Katinak a végén hallott dalát, a Vugdalát.
0: Wolf Katitól tehát a Vugdalát?
1: Igen.
0: Rendben, szólni fog a dal, mi pedig köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánok.
1: Köszönöm, hogy fogadtak, és kellemes napot.
0: Viszal!
1: Viszont hallás!
0: És van még egy telefonálónk. Halló, halló, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Tamara, Éva vagyok Rédicsről.
0: Üdvözlöm.
2: És az Omegától szeretném kérni az Égben lebegők csarnoka című számot.
0: Omegától tehát az Égben lebegők csarnokát?
2: Így van, igen.
0: Rendben, akkor Vugdala után szólni fog ez a dal is, ha minden
2: nagyon
0: igaz.
2: Köszönöm, szép napot.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és kellemes napot viszont kívánunk mi is.
2: Köszönöm, viszont.
0: Viszal.

A mai slágerkívánságból és a délelőttből már csak kicsi maradt hátra, teljesen pontosan két dalra maradt időnk. Az első a Lokomotív GT-től, azaz az LGT-től lesz az Álomarcú lány, ezt Máté kérte tőlünk, és utána szólni fog még Marika és Feri kérésére Homonyik Sándortól a Múlnak az évek című dal. Mi pedig egyben a délelőtti csapattal búcsúzunk önöktől, ugyanis délben érkezik Farizs Doris és a délutáni műsorvezető Cseresnyi Stünde a Déli Krónikával, ahogy azt már sejthetik. Mi pedig akkor megköszönjük figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak a kora reggeli, illetve délelőtti órákban. Na meg megköszönjük mindenkinek, aki telefonált és kért tőlünk zenét, illetve szavazott az új hét zene számára. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Torma Robert, a mai nap hírszerkesztője Farizs Doris, ő még itt lesz önökkel a délutáni órákban is, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. További kellemes rádiózást és további kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, maradjanak az MMR és a délutáni csapat társaságában.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A város Géza fejedelem, majd pedig fia első István király és felesége Gizella kedvenc tartózkodási helye volt. Itt püspökséget alapítottak, támogatásukkal épült a Szent Mihály Főszékesegyház, és a Veszprém vagy Apáca kolostor is, ahol a legenda szerint ez a miserruha készülhetett, amely a magyar királyok koronázási palástja lett.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Veszprémbe, a királynék városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Cseresnyi Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A kormánykoalíció pártelnökei, a kormánytagok és a koalíciós képviselők tegnap a Krány melletti Börtön ültek össze.
1: Az igazságügyi miniszter örömét fejezte ki, hogy az EB felismerte Szlovénia korrupció és szervezett bűnözés terén tapasztalható kihívásait.
2: A magyar kormány átfogó adóreform csomagot jelentett be, amelynek célja az adórendszer egyszerűsítése és a bürokrácia csökkentése.
1: Olaszországban jelentős változások léptek életbe a sebességmérő kamerák használatával kapcsolatban.
2: Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai államfő újabb személyes találkozójának előkészítése is napirendre került.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A kormánykoalíció pártelnökei, a kormánytagok és a koalíciós képviselők tegnap a Krány melletti Börtön ültek össze koalíciós csúcs találkozóra. A csúcsot az év végéig szóló munkatervek jellemezték, amelyek között az európai irányelvek, a költségvetési felülvizsgálat és sok más terv szerepelt.
2: Az SZTA szerint a koalíciós ülésen is megállapításra került, hogy az első néhány hónapban sok időt vesz igénybe az európai irányelvek végrehajtása, különösen azokon a területeken, ahol Szlovénia állítólag lemaradt, és ezért büntetésekkel néz szembe. A csúcson a koalíció számos projektet vázolt fel az egészségügy területén, ahol elsősorban a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet fokozottabb aktivitására fognak törekedni. A fontosabb tervek közé tartozik a kultúra területe, ahol a médiáról és a szlovén RTV-ről szóló törvények módosítása is kiemelt feladatok közé tartozik, írta az SZTA.
1: Janez Ciglar Kralj mezőgazdasági miniszter tegnap tartott

0: valamint az olyan megoldások keresése volt, amelyek hozzájárulnak a versenyképesebb szlovén mezőgazdasághoz. A tudás hatékonyabb gyakorlati átadásához és a nagyobb élelmezés biztonsághoz is. Hangsúlyozta, hogy a szakmai és kutató szervezetek lesznek a minisztérium stratégiai partnerei a fejlesztési politikák előkészítésében és végrehajtásában.
1: Mihály Zupančič igazságügyi miniszter örömét fejezte ki amiatt, hogy az Európai Bizottság is felismerte Szlovénia korrupció és szervezett bűnözés terén tapasztalható kihívásait, írta a minisztérium, a közzétett az EU-ban a jogállamiság helyzetéről szóló jelentésre válaszul.
0: A jelentésben a bizottság felszólította Szlovéniát, hogy tegyen további intézkedéseket a korrupció büntető eljárásának és az újságírók védelmének javítása érdekében az országban. A minisztérium közölte, hogy a törvény figyelembe veszi a bizottság ajánlásait a korrupciós ügyekben, a nyomozások, a vádemelések és a jogerős ítéletek eredményeinek biztosításával kapcsolatban. Biztosították, hogy a jogi megoldások kidolgozásakor különös figyelmet fordítanak a szakosított szervek függetlenségére és autonómiájára. Az UKOM bejelentette, hogy Szlovénia különös figyelmet fog fordítani a bizottság korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos további ajánlására.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A magyar kormány átfogó adóreformcsomagot jelentett be, amelynek célja az adórendszer egyszerűsítése, a bürokrácia csökkentése és az adóelkerülési kiskapuk bezárása. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kabinet úgy döntött, 5 adónemet teljesen eltöröl, miközben szigorú fellépést vezet be az adóelkerüléssel szemben, és növeli a nagy szennyezők környezetterhelési díjait.
0: A miniszterelnök szerint az intézkedések célja egy egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb adórendszer kialakítása, valamint azoknak az adózási gyakorlatoknak a megszüntetése, amelyek a kormány álláspontja szerint ellentétesek az Európai Unió jogokkal. A legjelentősebb változások egyike a települési különadó megszüntetése, amelyet az önkormányzatok vethettek ki. Az adót Magyarország több mint 3000 önkormányzata közül mindössze 25 alkalmazta.
1: Olaszországban jelentős változások léptek életbe a sebességmérő kamerák használatával kapcsolatban, miután a héten új szabályozás lépett hatályba. Ennek eredményeként 850 sebességmérőt kapcsoltak ki, mivel ezek nem feleltek meg az előírt tanúsítási követelményeknek.
0: A közlekedési minisztérium döntése szerint a gyártóknak a következő hónapokban igazolniuk kell, hogy eszközeik megfelelnek a szigorúbb szabályoknak, amelyek többek között a mérési pontosságot és az adatvédelem biztosítását is előírják, írja az Autobild. Az új szabályok szerint a készülékeknek 100 km/h sebesség felett kevesebb, mint 3%-os hiba határral kell működniük, és a felvételeken a vezető és az utasok arcát is el kell torzítani. Az előírásoknak jelenleg körülbelül 3150 készülék felel meg, amelyek továbbra is használatban maradhatnak.
1: Svájc csatlakozott a NATO támogatási és beszerzési ügynöksége által működtetett lőszertámogatási partnerhez, hogy 26 másik országgal közösen vásároljon lőszert, csökkentse a beszerzési költségeket, lerövidítse a szállítási határidőket, valamint javítsa a készletek nyomon követését, közölte a svájci kormány.
0: A tájékoztatás szerint a partnerség több mint 2000 féle szárazföldi, légi és haditengerészeti lőszerre terjed ki. A közös beszerzés jelentős megtakarítást és gyorsabb szállítást eredményezhet a résztvevő országoknak. A csatlakozás lehetővé teszi, hogy a jövőben svájci ipari vállalatok is részt vegyenek az NSPE közbeszerzési pályázatain. A berni kormány hangsúlyozta, hogy a csatlakozás összeegyeztethető Svájc semlegességével, mivel az ország kiléphet a megállapodásból, ha valamelyik partnerállam fegyveres konfliktusba keveredik.
1: Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai államfő újabb személyes találkozójának előkészítése is napirendre kerülhet a következő napokban zajló ázsiai diplomáciai egyeztetéseken, számolt be a Reuters.
0: Marco Rubio amerikai külügyminiszter a hétvégén Manilában tartózkodik, ahol részt vesz az ASEAN külügyminiszteri rendezvényein, valamint több kétoldalú tárgyalást is folytat a térség

0: vezető diplomatáival. A program egyik legfontosabb eseménye a Wang Yi kínai külügyminiszterrel tervezett megbeszélés lehet. A diplomáciai egyeztetések egyik célja, hogy Donald Trump és Xi Jinping közötti csúcstalálkozó előkészítése, amelyet szeptemberre tervezhetnek. Hivatalos időpontot egyelőre egyik fél sem jelentett be. Az elmúlt hónapokban Washington és Peking átmeneti kereskedelmi megállapodásra jutott, amely mérsékelte a korábban kialakult vámháború egy részét.
1: Sport.
2: A NAFTA és a Koper közötti mérkőzéssel tegnap Lendván indult az első fociliga új idénye. A vendégcsapat bizonyult jobbnak, és két góllal elvihette a három pontot. A Celje tegnap hazai pályán fogadta a Murát, a mérkőzés pedig döntetlen eredményt hozott, mindkét oldalon ugyanis kétszer találtak az ellenfél kapujába. Ma a Calcer Radomlje Brinegro Szubje és az Olimpia Bravo összecsapására kerül sor. A NAFTA a Bravo vendége lesz a második fordulóban, majd a Mura érkezik Lendvára augusztus első hétvégén. A németek után tegnap Irán ellen is győzelmet aratott a szlovén férfi röplabda válogatott a Belgrádban rendezendő Nemzetek Ligája harmadik tornán. Fabio Soli csapata 3-0-ra verte a közel-keleti együttest. Ma 16 óra 30 perctől Törökország lesz az ellenfél, majd holnap 20 órakor a vendéglátó Szerbia ellen mérkőzik a szlovén csapat. A fináléba jutásért mérkőzik ma a szlovén U20-as férfi kosárlabda válogatott a Ljubljanában rendezendő Európa-bajnokságon. A Stožice sportcsarnokban 18 óra 30 perctől a francia csapat lesz az ellenfél. A másik elődöntős összecsapást Spanyolország és Szerbia között rendezik, majd holnap 19 órakor lesz a döntő a két győztes csapat között.
0: Időjárás. Ma változóan vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A középső ország részben estére helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken estére élénk lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 29 fok között alakul, az Adrián 32 fok várható.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, munkálatok miatt ma 22 óráig zárva lesz a tengermelléki stráda Nános leágazása Vörtojba irányában. Akadozik a forgalom Unec és Posztolyna között Koper felé, továbbá Rázdörtó és Raubárkommanda között a főváros irányában. És akadozik a Steyer pálya forgalma és Szlovenske Konyice és Drámje között mindkét irányban, a Gorenszkói pályán a Karavankák alagút előtt mindkét irányban.
2: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől délutánig, Farics Torisz hírszerkesztő. Kívánok addig is kellemes rádiózást, Cseresnyi Tünde műsorvezető és Fucsák Filip mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
1: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
0: Mi pedig összeállítottuk ennek a délutánnak a történetét rengeteg jó zenével és természetesen néhány aktuális összeállítása, úgyhogy tartsanak velünk. Ahogy hallhatták, a délutáni hangtechnikus Vucsek Filip, a felelőszerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják, aki mögöttem, illetve a háttérben énekel, ő már Manuel, ez pedig a Mindenen túl című slágere, de jön a Follow the Flow, Pintér Béla, lesz BSV, Gipó Cirkusz, Csinszka, és ha már Erdély, akkor a 4-es Street zenekar is zenélni fog. Legyen szép délutánjuk és hétvégéjük!

Már nem kell, ez volt a négyes szízenekar slágere, most 3,5 perccel vagyunk, 1:30 után. Véget ér a kánikula, jövő héten már kellemes, de nyári idő jön, ami mindenképpen jó hír, hiszen ezen a hétvégén egy hidegfront zárja le a forró napok sorát, mögötte pedig jelentősen frissebb levegő érkezik, de jövő héten is, és ez a jó hír, sok napsütése, és a lényeg, hogy elviselhető nyári időre számíthatunk, ez vár ránk, önökre pedig itt a folytatásban. Császár Edüldék dala, jön Ember Márk, Kökény Attiláék, itt lesz Horváth Tomi, Dániel Figergőék, Nagy Bogi, jön Rutka Robi, és hamarosan majd 13 órakor természetesen aktuális információk, amelyben az időjárás mellett orvos, meteorológia és közlekedési hírek is szerepelnek. Az ország egészére most egyébként jobbára napos idő jellemző, helyenként megjelenő intenzívebb, gomoly felhőkkel, de kifejezetten meleg van, és az következő órákban még fokozódni fog. Itt Lendván 29 fok van, derűs az ég, Muraszombatban már 30 fokot mérnek, ott is derült az idő. Novomesto borús 24 fok, Postojna derült 29 fok, Szlovengrádec borús 24 fok, a fővárosban Ljubljanában 29 fokot mérnek, derült az ég, Lista részben felhős 24 fok, Portoros derült 30 fok, Maribor gyengén felhős szintén 30 fok van, Novagoricán mérték a legmelegebbet, derült az idő, 34 fok van, Celje derült 30 fok, és a Triglávon is 12 fok van, fönt a csúcson túlnyomóan felhős az ég. Folytassuk akkor a délután zenékkel, mindenkinek jó rádiózást kívánunk!

éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Időjárás.
1: 13 óra múlt, most éppen 2 perccel, itt vagyok a legfrissebb információkkal, a forróságot hidegfrontok, a hidegfrontot pedig egy sokkal kellemesebb nyárias időjárás váltja. Szépen fokozatosan megyünk át majd a kellemesebb időbe, de nem lesz könnyű orvos-meteorológiai szempontból az előttünk álló időszak, hiszen olyan terhelést kapunk sorozatban, ami ritkán tapasztalható. Egyébként csökkent most a felhőzet, és nagy részt az ország egészére a sok napsütés jellemző, amit hol fátyol, hol gomoly felhők szűrnek. Aztán késő délután, illetve estétől csapadékgócok érkezhetnek, helyi kialakuló záporokkal, zivatarokkal, ma általában 30-35 fok között alakul a csúcsérték. Két hideg front között érkezik ez a mostani lehűlés. A kánikulában és nagyon összetett most egyébként a légköri kép. Holnap reggelre a legtöbb helyen a csökkenő felhőzet mellett a napsütés lesz a jellemző, de napközben a jellemzően napos, gomoly felhős idő mellett néha záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Késő délutántól pedig egy fronthoz köthető, több felhővel, nagyobb csapadék zónával érkező frontos időszak kezdődik el. Nagyjából vasárnap is gyenge mérsékelt irányú szélre számíthatunk, ami a csapadék érkezésével megerősödik helyenként, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Holnap hajnalban 13-22, délután még 28-34 fok valószínű. Hétfőre a front csapadék zónája szépen elvonul, hétfőre mindenütt csökken újra a felhőzet, és többnyire napos időt kapunk kevés felhővel, és helyenként élénk erős széllel, hétfőn 12 és 20 fokként élénk erős széllel, hétfőn 12 és 20 fok között alakul a hajnali minimum.

0: 7:17 lesz hajnalban, délután 23-28 fok. Csütörtökön növekszik a csapadék kialakulási esélye, nagyobb részt felhős időre számíthatunk csütörtökön is, továbbra is élénk, néhol erős lesz a szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb nappali pedig 22 és 28 fok között változik. Ha a hosszabb távú előrejelzést nézzük, akkor pénteken még mindig alacsony hőmérsékletekkel számolhatunk is alapvetően felhős idővel, viszont a jövő hétvégétől elindul szépen lassan a melegedés, hétvégén még mérsékelten, meleg 27-29 fokra számíthatunk, és az azt követő héten visszatérnek majd a 30-33 fokok, tehát a nyárnak, a kánikulának, és a strandidőnek még közel sincsen vége, csak átmenetileg most lesz egy kicsit mélypont, egy hétre felfrissül a levegő, és szerintem ennek most nagyon sokan örülni is fognak. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból viszont ezt a kifejezetten gyors és hidegfrontokkal tüzdelt időszakot a szervezetünk nehezen tudja lekövetni. Forróság van hidegfrontokkal, tehát nem lesz könnyű a mai napunk. Mert hogy két hidegfront is érkezik ebben a kánikulában, és nagyon összetetten terhelő a humán meteorológiai helyzet. Ugye reggel egy gyenge hidegfront vonult át felettünk, nagyon gyors mozgású, és a következő érkezik, úgyhogy az esti órákban már hűvösebb időre számíthatunk, ami egyébként az alvás minőség szempontjából azt gondolnánk, hogy kedvező, de sajnos nem, mert egy kettősség okozza egyébként a szervezetnek a terheltségét, és ez beleszól az alvás minőségbe is. Erőteljes melegedésnek vagyunk most az elszenvedői, még gyorsan fárad a szervezetünk, egyre erősebb terhelés a keringési rendszerünket is bizony lestrapálja. Gyakori a hőkifáradás, és hát magas egyébként sok helyütt ma még a hőkuta veszélye is, erre mindenképpen oda kell figyelni. Délutántól érkezik valamikor 4-5 óra környékén a következő erősebb hidegfront, ez szélsőségesen hullámzó humán meteorológiai helyzetet teremt, és extrém terhelést okoz a frontérzékenyeknek. Most nagyon kell vigyázni, különösen magas a sztrókok, infarktusok veszélye. Ez most széles körben érinti elsősorban a fokozottan érzékenyeket. Fontos, hogy figyeljünk a környezetünkben élőkre, idősekre, veszélyeztetettekre, és folyton változó hatásokra a szervezet nehezen reagál. Nagyon fontos, hogy ha lehet, akkor a délutáni órákban pihenjenek egy jót. Erősödni fognak sajnos a front érkeztével a görcsös, gyulladásos folyamatok, sok lesz a fejfájás, erősen ingadozó lesz a vérnyomás, gyakori lesz a rosszulét, rendkívül sokan panaszkodnak fáradékonyságra, és ez különösen az autóvezetésben nagyon veszélyes, ugye fokozott figyelmetlenséggel párosulhat. Legyenek előrelátóak, óvatosak a programok tekintetében, fizikai terhelést érdemes csökkenteni, és inkább ezen a hétvégén többet pihenni.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma jelen pillanatban folyamatos, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen igen magas szintű a baleseti veszélyhelyzet ezen a szombaton. Kifejezetten szélsőségesen rontja a vezetési képességeinket, a meleg és az egymást követő két hidegfront. Igyekezzenek a romló figyelmet, a lassuló reflexeket kompenzálni, és mindenképpen kerülni a kockázatos helyzeteket vezetés közben. A rendőrség is dolgozik egészen az esti órákig, egész Muravidékre kiterjedő sebességmérést végeznek, tehát bárhol ráfuthatnak a mérőautóra. Jó utat kívánunk, legyenek óvatosak, biztonságos célba érést. Ezek voltak a legfrissebb információk, 13:09 van, ez már a Tárkány Művek, jön a Halott Pénz és hamarosan a NOX.

0: Ez volt a Fel, mégpedig a Noxtól. Hát remélem, hogy fokozta egy picit a hangulatot ez a kis dinamikus dalocska, de ha ez nem lenne elég, akkor Jennifer Lopez ez biztos, hogy meghozza nekünk, hiszen mindjárt jön majd az Innet It Funny, de fókuszáljunk a mai napra. Július 18-a van, szombat, és ennek az évnek a 199. napja, és ma van a 10 millió szoros nap. A tibeti buddhista hagyomány szerint a mai nap az év harmadik 10 millió szoros teremtő napja. Nagyon sokan hisznek ebben. Úgy tartják, hogy ilyenkor minden gondolat, szó és cselekedet hatása megsokszorozódik. Éppen ezért érdemes a pozitív szándékokra, vagy akár a megbocsátásra, az elengedésre fókuszálni a mai napon. De 1989 óta Magyarországon e napon tartják a roma közösségek kulturális értékeinek, hagyományainak és társadalmi szolidaritásának az ünnepét is, tehát a mai nap a cigány szolidaritási nap. És hogyha a névnapokat nézzük, akkor ma ünneplik a frigyes nevűek névnapjukat, de rengeteg más név is szerepel a naptárban. De emellett azért természetesen érdekességek, hagyományok is kötődnek ehhez a mai naphoz, illetve ehhez a dátumhoz, mert hogy különleges népi hagyományokban, történelmi érdekességekben, de akár mondhatnám a globális jelentőségű világnapokat is. Például ugye most már július másodfelénél vagyunk, a legmelegebb nyári időszakban benne, és ez az aratás és a betakarításnak az ideje a magyar népi kalendáriumban. Sőt, az idén szerintem egy kicsit korábban is kezdődött az aratási időszak, most már ez a lecsengő szakaszába ért. Ma van Szent Kamil napja, katolikus naptár szerint, ő a betegek, kórházak, ápolók védőszentje, és ez a mai nap az emléknapja. A régi falvakban ezen a napon különösen figyeltek a betegekre, gyógyfüveket gyűjtöttek, és a belőlük főzött teáknak mágikus gyógyító erőt tulajdonítottak. Aratási tilalmakat is egykoron bevezettek így júliusban, bár dolog idő közepén jártak, bizonyos tájegységeken a viharoktól és a jégesőtől való félelem miatt bizony ezen a napon is betartották azt, hogy nem fogták be a szekereket, vagy délután korábban abba hagyták a munkát, hogy elkerüljék például a villámcsapást. És ha már nemzetközi napok, akkor Nelson Mandela nemzetközi napja is ma van. Az ENSZ 2009-ben nyilvánította július 18-át a dél-afrikai elnök születésnapját, ugye világnappá. Ezen a napon a világ arra emlékezik, hogy bárki képes megváltoztatni a világot és jobbá tenni. A hagyomány szerint a kormány arra ösztönzi az embereket, hogy áldozzanak 67 percet az idejükből mások megsegítésére, utalva Nelson Mandela 67 évnyi aktív politikai és humanitárius munkásságára. Aztán ma van a fülhallgatók nem hivatalos napja, ezt így érdekességképpen mondom, hogy miért is érdekes, hát azért, mert a modern popkultúrában ezen a napon ünneplik a hordozható zenehallgatást, a fülhallgatók feltalálását, amely forradalmasította az emberek mindennapi utazását, és persze a magánszféráját is. E napon kezdődött a nagy római tűzvész, Krisztus után 64-ben, 1878-ban ezen a napon szabadalmaztatták az első modern, körkörös pályájú hullámvasutat, hol máshol természetesen az Egyesült Államokban, és hát ez indította el a mai vidám parkok és a tematikus parkoknak a kultúráját, és megszületett a Rubik kocka világrekord is. A világ egyik ugye legismertebb magyar találmánya a Rubik kocka kapcsán. A nyári időszakban rendezik meg a legtöbb nemzetközi bajnokságot, ahol ma már 4 másodperc alatt hihetetlen rekordokkal rakják ki a bőves kockát. 4 másodperc, nagyjából ennyi idő alatt mondtam ki, hogy 4 másodperc, és ennyi idő alatt bizony ki lehet rakni. Ez a Rubik kocka világrekordja, és ez ehhez a dátumhoz köthető. És ahogy ígértem, akkor pörgessük tovább a délután, remek muzsikákkal jön Jennifer Lopez, Böröszoli, és hamarosan itt lesz Wolf Kati is. Most 13 óra 24 perc van. The sky.
1: lock

Hoztam néhány programajánlatot, tele van a hétvége nagyszerű programokkal. Hamarosan 14 órakor kezdődik az Anna napi találkozó ma Petesházán, 14 órakor szentmisével a helyi templomban, 15 órakor pedig a felújított falu otthon ünnepélyes megnyitása lesz, színes kultúrprogrammal, utána zenés szórakozás, és természetesen mindenkit várnak finom ételekkel, italokkal és jó programokkal. Mindez Petesházán délután 2 órától. Aztán tegnap nyitott, és ma is zajlik a 29. Hotizai Halasnapok a Hal Fesztivál, rengeteg jó programmal. Egy órakor kezdték a zenélést a Mladé Fraterji tagjai, 18 órakor lesz egy légi bemutató, aztán 20 órától az SOS Quintet zenél majd, de itt a fő attrakció természetesen a hotizai hal, amit több száz éves recept alapján, titkos recept alapján készítenek el, és állítólag ennél finomabbat itt a környéken biztos, hogy nem kóstolnak, úgyhogy ha halra vágynak, és finom ételre, akkor javasoljuk a 29. hotizai halasnapokat nagyon jó kis programokkal. Aztán 17 órakor kezdődik szintén ma a Zrínyi Jáda nevű rendezvény a Zrínszki Horvát Kulturális Központban Lendván. Az esemény helyszíne a Pomurje Kulturális Egyesület székhelye. Ugye az előző évek hagyományaihoz hűen nagyon gazdag programmal várják a látogatókat. A fellépők között horvát, szlovén és magyar népzenei együttesek lesznek. Este Filip Hozják énekes lép majd a közönség elé, aki a klasszikus és a szórakoztató zene örökzöld dalait adja elő. Hodos község 27. községi ünnepségét tartja, ami tegnap egy díszüléssel kezdődött, ma pedig folytatódik a hodosi futballpályán 15:30-tól, egy ünnepi köszöntővel, aztán az újonnan megépült öntözőrendszert adják át, szalagátvágással. 16 órakor barátságos labdarúgó mérkőzések kezdődnek, este 7-kor az Lata Zsila együttes zenés szórakoztató műsora kezdődik, és este 19:30-tól lesz majd egy veterán labdarúgó torna is, holnap pedig 11 órakor a Kapornaki Faluház és Tűzoltó Otthonnál 25. nyílt községi tűzoltó verseny, ez még ehhez a községi ünnephez csatlakozik.

Egy kis varázslat, Kind of Magic-hez volt a Queen slágere, most 13 óra 44 perc van, és hogyha varázslatos programok közül szeretnének válogatni, akkor van még a tarsolyunkban néhány erre a hétvégére. Hamarosan 2 órakor kezdődik a Határtalan Fesztivál külső sárdon, egy főzőversennyel, tűzgyújtással, és délután 3 órától már Ugrálóvár várja a gyerekeket egészen este 8 óráig, de lesz 16 órakor ünnepi szentmise, majd a hivatalos ünnepi köszöntő megnyitó 17:30-kor. A kultúrműsorban többek között a dobronaki nótázók is fellépnek, majd este Dömötör Balázs is Narda szórakoztatja a közönséget, illetve Bál zárja le a mai programot, mindez külső sárt településen, ahova mindenkit szeretettel várnak. Aki viszont a csendesebb kikapcsolódás híve, könyvtár a lombok alatt ma is lenn van a Rózsa Városi Parkban, ugye szombatban 17 és 20 óra között várják az olvasni vágyókat, vasárnap pedig 9 és 12 óra között. Aztán Moreszke Toplice is felkészült erre a hétvégére, és a turistákra, meg a helyiekre is. Zajlik egészen augusztus végéig a Moreszke Toplicei nyári fesztivál, csütörtöktől vasárnapig házi piaccal, kirakodóvásárral, illetve koncertekkel. Ma Sandy Horváth Sunny lép majd fel az ő esti koncertjére, mindenkit szeretettel várnak, egyébként a Moreszke Toplicei rendezvények is ingyenesek. Aztán holnap Lentihegyi búcsú lesz, természetesen Lentihegyen a vidékőrzők, a Lentihegyi vidékőrzők eseménye ez, és nagyon változatos programokkal készültek, egész nap finom ételek, jó hangulat, játékos programok, élőzene, közösségi élményekkel várnak minden korosztályt. Délelőtt 9-től már lesz lövészet a lőtéren, aztán főzőverseny, mise, gyerekprogramok, Ugrálóvárral, palacsinta evőversennyel, lesz délután paraszt olimpia, kincskereső, ezen kívül 18 órától fellép Dömötör Balázs, majd 19 órától a Freja Band zenekar, és ez összekapcsolódik egy bállal, aki pedig inkább a foci VB-t nézni, szabadtéri kivetítő is lesz, tehát arról sem fognak lemaradni. Egész nap pedig kézműves vásár várja a látogatókat, tehát mindez holnap Lentihegyen, a Lentihegyi búcsú keretében. Éppen zajlik Nagyrákoson, az Őrség szívében a 25. Völgyhídi vásár. Ez egy háromnapos programsorozat, amely tegnap startolt el, ma és holnap pedig hasonló programokkal készültek a szervezők a falu szívében, a tájháznál, kultúrudvaron és más helyszíneken. Ismét életre keltik az őrségi hagyományokat, kézművesek, népművészek, helyi termelők. Portékáit lehet megcsodálni, lesznek kulturális bemutatók, kiállítások, rengeteg közösségi program. Most éppen zajlik ezekben a pillanatokban is a kalandparkos forgatag, aztán indulnak hamarosan a kulturális műsorok, ahol rengeteg fellépő lesz, lesz mesélő, bohózat, színjátszó csoportok, néptáncosok, kulturális egyesületek, barátságos foci meccse is sor kerül, lesz kanderverseny, rockkoncert, Bál Vörös Istvánnal és zenekarával, az esti órákban, holnap pedig ugyanígy kirakodóvásárral, aszfaltrajzversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ott lesz Györke Szilárd a gyerekjárattal, fellép holnap a Kis Hétrét zenekar, a dobronaki nótázók, ugyanúgy kalandpark várja a gyerekeket, lesz zenélő templom, és még sorolhatnám tűzoltó, autóbemutató, happartival, szóval érdemes ellátogatni Nagyrákosra is, nagyon jó kis program idén is a Völgyhídi vásár keretében. És ha már hétvége, akkor még mindig nem fogytunk ki az ajánlatokból, hiszen emellett rengeteg minden várja még azokat, akik szeretnének kikapcsolódni. Ugye tegnap már említettem, hogy lefújták a Balatonátúszást a közelgő hidegfront és az erős szél miatt, a hullámzás miatt. Ez várhatóan jövő héten szombaton tartják majd meg. De aki például elmenne más programokra, nyitott műhelyi munkákra, erre is van lehetőség, hiszen
nagyon sok program közül lehet válogatni. Többek között lesz egy koncert ma 18 órakor a Borostyántónál, Zalalövőn a Megatasi ad koncertet, élő koncert program lehetőség. És ha már koncert, akkor nem kell olyan nagyon messzire menni, Muraszert a hely, ugyanis a Creedence Clearwater Reborn nevű formáció érkezik, és ez a program este 8:30-kor kezdődik. Ez egy magyar csapat, egy tribute zenekar, a Creedence Clearwater dalait játsszák, és este 11 óra után pedig a Crossroads Blues Rock zenekar szórakoztatja a közönséget, ők horvátok. Ezt a kikapcsolódást nyújtja ma Muraszerdahely, ahova mindenkit szeretettel várnak. Nincs olyan nagyon messze, és reméljük az időjárás is kegyes lesz ezekhez a szabadtéri programokhoz, úgyhogy mindenkinek jó kikapcsolódást!

Phoenix. Ez volt a Danzák Oduro és Don Omar, egy igazi nyári hangulatú, jó kis lendületes nóta. Nótár Méri érkezik a folytatásban, de jön még Vastag Csabi is, aztán hamarosan 2 órakor lesznek friss hírek. A délutáni hírszerkesztő Farizs Doris.

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz,

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Petesházán ma délután avatják fel a teljesen felújított faluotthont, amelyre a község valamivel több mint 179 ezer eurót különített el. Magyar János Lendva község polgármestere szerint szükség volt a rossz állapotban lévő faluotthon felújítására, sőt a beavatkozás előtt veszélyes volt az épület használata. Most Petesháza helyi közösség helyiségeket kap az egyesületek munkájához. A valamivel több mint 179 ezer euró értékű beruházás egy részét szintén participatív költségvetéssel hajtották végre. A petesházi helyi közösség új konyha berendezést is kezdeményezett, amelyet szintén a megnyitón mutatnak be először. A felújított faluotthont a petesházi helyi közösség, amely Lendva község legnagyobb települése, mintegy 900 lakosával, és az egyesületek tevékenységeinek szánják. A helyiségek egy részét pedig az önkéntes tűzoltók is használhatják majd, akiknek többek között egy mentőcsónak is rendelkezésükre áll, írta az SZTA. A jövő héten a magyar kormány elé viszi a szombathelyi aszbeszt szennyezés felszámolásáról szóló javaslatokat a vidék és településfejlesztési miniszter. Ezzel megszülethet a döntés a jelentősen szennyezett területek biztonságának gyors, tartós visszaállításáról, jelezte a város polgármestere. Nemény András kitért rá, a tárca vezető a miniszterelnök kérésére látogatott el Szombathelyre, ahol főként az Oládi plató területén égető a kérdés. Ott mérték ugyanis a legrosszabb értéket. Bár a vizsgálat részén az ideiglenes intézkedések hatására a kiporzás mostanra határérték alá csökkent, a helyzet továbbra is gyors és biztonságos megoldást igényel az ott lakók számára, mondta. Szavai szerint úgy tapasztalta, a kormány partnerként lép fel az ügyben, és például arról is beszéltek a tárcavezetővel, hogy az aszbeszttel érintett kő elvitele és a lefedés mit jelentene a gyakorlatban. Andy Burnhamet hivatalosan is a munkáspárt vezetőjévé választották az Egyesült Királyságban, mielőtt hétfőn miniszterelnökké nevezik ki. Andy Burnham megválasztása nem volt meglepetés, több mint 300 munkáspárti képviselő támogatta a Makerfield-i képviselőt. Beszédében Andy Burnham a kritikákra reagálva, amelyek szerint nem áll készen a miniszterelnöki posztra, kijelentette, készen áll vezetni, és a Starmer által lefektetett alapokra építeni. Kiemelte, hogy van terve, és hamarosan azt is eldönti, hogy kik lesznek a kabinetjében. Keir Starmer a múlt hónapban jelentette be lemondását, a munkáspárt éléről és a kormányfői pozícióból a párton belüli belső lázadás, a történelmi mélységbe zuhanó népszerűségi mutatók és a szakpolitikai kudarcok miatt. Sport. Ma 155 kilométert tesznek meg a kerékpárosok a Tour de France körversenyen. A 14. etap ismét hegyi befutóval ér véget, valamivel 17 óra után. Holnap további hegyi szakasz vár a bringásokra, amely újabb előnyt hozhat Tadej Pogácsárnak. Az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa, ugyanis továbbra is a sárga trikó viselője. A mezőny előtt 3 perc 36 másodperces előnnyel rendelkezik.
2: Időjárás.
1: Ma változóan vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A középső ország részben estére helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül a keleti irányú szél. A tenger melléken estére élénk lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 29 fok között alakul. Az Adrián 32 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében ma 22 óráig zárva lesz a tenger melléki stráda Nános leágazása, Vörtojba irányába. Vörtojba irányában.

hírek után jöttünk, ugye Dániel Figergővel és a Honey Beast-tel és a közös dallal, az imént Kelly Clarkson énekel, de jön Dash és Young Fly a kiskecével, Kovalszkék is itt lesznek, Zsédenyi Adrien, és hamarosan a Bellen Sebastian is zenélni fog. Ők hoznak egy olyan dalt, amit egyébként erre a világbajnokságra írtak a saját csapatuknak egyfajta lelkesítés képen, egyébként észak-európai zenekarról van szó, és ha már említettem a VB-t, akkor egy picit részletesen majd arra is kitérünk ebben az órában, hiszen ma este 11 órakor nézhetünk egy meccset. Nyilván a csapatok pont azt mondják, hogy ez már minden izgalomtól mentes, ők legszívesebben nem is állnának ki a pályára, hiszen egy bronzéremért játszani, hát nem egy nagy kihívás, sőt, ők mindenképpen ezt egyébként egyfajta vereségként élik meg, de mivel ott van a szurkolótábor, meg a szövetségi kapitány, aki sokat dolgozott azért, hogy a csapat ott lehessen, így a felálló csapat, Anglia és Francia válogatott is úgy vélekedik, hogy már csak a tisztesség miatt is érdemes kiállni a pályára. Nyilván ott meg a legjobb formájukat hozzák. Na erről majd egy picit részletesen, hiszen megvannak az esélylatolgatások, és annyira a finisbe vagyunk most már, és azt gondolom, hogy ez egy látványos és nagyon jó kis meccs lesz. Úgyhogy aki tovább fönn tud maradni, azoknak javaslom, 11 órakor fog kezdődni a találkozó. Na de amivel jöttem én, az a következő egy órának a tartalma, a zenék mellett természetesen a VB-ről lesz szó, 15 órakor pedig jövünk a terepjárós hírekkel, a szombati hírmagazinban 4 aktuális téma, díszüléssel vette kezdetét Hodos község 27. községi ünnepe tegnap este, erről hoz egy összeállítást Botka Ágnes, aztán szó lesz az idős otthonokról, ugye már korábban szóltunk és beszámoltunk a Sálovcén Kebelén befejezés előtt álló lendvai idősek otthonához tartozó új egységekről, és közben Dobronakon is megépült az idős otthon, szervezetileg a Rakicsáni intézethez tartozik, az új létesítmény kapcsán Marian Kardinát fargatta Cigán Szilvia. Aztán kalandok, titkos erdélyi ösvények, természet ismereti táborról lesz szó, hiszen idén is megnyitja kapuit a nyári természet ismereti tábor, hogy milyen formában, mikor, arról Szabó Szuzinak nyilatkozott a tábor vezető Nagy Éva. És egy kis sport a végére, vereséggel rajtolt a NAFTA az élvonalban, tegnap itt Lendván játszott a Koper ellen, és 2-0-ra kapott ki a bajnoki cím egyik esélyesének tartott Kopertől. Szabó Rudolf hozza majd a részleteket, ez a 4 téma, tehát 15 órától a szombati hírmagazinban. Most pedig folytassuk zenékkel, ahogy ígértem, Dash jön Young Fly-jal.

Ugye milyen sokszor elhangzott a dalban a futball, ez volt a Bellent Sebastian, és ez a dal 2026-ban jelent meg, és kifejezetten a skót labdarúgó válogatott számára írták, vonósokkal dúsított indi diszkó himnusz, pont azért, hogy a csapatot lelkesítsék a VB-n, hát ők már régen kiestek, viszont van, akik még talpon vannak. Az utolsó négyes, ugye ma, ha már foci VB, akkor bizony a döntő előtt még lesz egy bronzmérkőzés, Franciaország-Anglia, és ma közép-európai idő szerint 23 órakor kezdődik a találkozó, Floridából, a Miami stadionból láthatjuk majd. És hát bizony, egy nagyon érdekes találkozó lesz ez is. Ma a Franciaország-Anglia világbajnoki bronz mérkőzésen a szakértők és a fogadó irodák szerint a francia válogatott számít a találkozó egyértelmű esélyesének, de hát, mint tudjuk, mindig vannak nem várt fordulatok, és az esély latolgatás alapján a franciák rendes játékidős győzelmének a valószínűsége 51,3%, a döntetlené 23,8%, még az angol sikeré mindössze 24,9%. A presztízs csatát egyébként több kulcs tényező is befolyásolja. Egyrészt ugye a mentális állapot, meg az, hogy mennyire motiváltak most már a játékosok. A franciák hát egy nappal többet pihenhettek a spanyolok elleni 0-2-es elődöntős vereség után, bár a helyi sajtó szerint a csapat nagyon nehezen emésztette meg, hogy lemaradt a döntőről. A szövetségi kapitány kiemelte, hogy komolyan veszik egyébként a harmadik helyet is. Hát ott vannak az összetört angolok. Ugye Anglia drámai körülmények között a 85. percig vezetett, végül a hosszabbításban kapott ki Argentinától. Hát a szakértők szerint az angol keretet lelkileg sokkal jobban megviselte ez a bukás, ráadásul a Mexikó és Norvégia elleni korábbi kőkemény kieséses meccsek fizikailag is nagyon sokat kivettek az angolokból. Vannak sérültek, hiányzók is. Ugye a franciáknál a védelem oszlopa Saliba hátsérülés miatt biztosan kihagyja ezt a meccset, és az angoloknál is van sérült harcos, ugye Gareth Southgate csapatában nem is egy, hanem sok a sérült, James szinte kizárt, hogy játszani tud középpályán, Rice, Saka kisebb sérülésekkel bajlódik, így kérdéses, hogy egyébként kockáztatják-e a játékukat. A mérkőzés legnagyobb egyéni motivációja Kylian Mbappé előtt áll, aki 8 góllal vezeti a torna góllövő listáját, és célja, hogy bebizonyítja, az aranycipőt a döntőben szereplő Lionel Messi elől szeretné elorozni. A túloldalon szintén fáradt Kane próbálhat javítani még egy picit a statisztikán. Aztán megvannak már ugye a fogadó irodáknak a tétjei, francia győzelem kb. 1.85-1.95 közötti otthon mozog. Jelen pillanatban még az angol sikerre, döntetlenre is igen magas, 3,80 körüli szorzót kínálnak a külföldi irodák. A VB bronz meccsek hagyományosan nyílt, közösségszórakoztató futballt hoznak, így a bookmakerek kifejezetten gólzáporos meccsre számítanak. Egyébként mindkét csapat szerez gólt, ez az opció igen nagyon valószínű lesz a mai estén. Ugye a mai Franciaország-Anglia bronzmérkőzés előtt megszólaltatták a játékosokat, edzőket, és hát egyértelműen a csalódottság szólalt belőlük, de profi és tisztelettudó hozzáállás jellemzi mindkét oldalt. A futballisták őszintén elismerték, hogy senki sem vágyott erre a mérkőzésre, ám a nemzeti mez és a távozó szakemberek iránti tisztelet miatt ma oda teszik magukat. A francia játékosok nyilatkozatait Konaté
foglalta össze leginkább nagyon kendőzetlen őszinteséggel. Ő azt nyilatkozta nem olyan régen, egyikünk sem akart ezért a harmadik helyért játszani, de nincs más választásunk. Mindent meg akarunk tenni azért, hogy győzelemmel háláljuk meg a szövetségi kapitányunknak, amit a francia válogatott értett. Tartozunk neki ezzel a hálával, úgyhogy megteszünk mindent, hogy megszerezzük ezt a csokoládé érmet, vagyis a bronzot. A francia öltöző hangulata erre egyébként nagyon jó rá is erősít, a játékosok ugyanis megerősítették, hogy bár a spanyolok elleni elődöntős kiesés után teljesen összeomlottak, az utolsó sajtótájékoztatókon a csapat vezérei a háttérben már átvették az irányítást, hogy feltüzeljék a fiatalokat. Didier Deschamps-nak ez a 187. egyben utolsó mérkőzése a francia kispadon, így a keret tagjai érzelmi kötelezettségüknek érzik most a sikeres búcsút. Hát Kylian Mbappénak is ugye megvan a motivációja, bár ő is nagyon csalódott, ha nem a döntőben szerepel, nyilván neki is ez volt a cél, hogy döntőbe jutassa a csapatot, de nagyon motiválja az, hogy a mai meccsen bebizonyítsa a VB gólkirályi címet, tehát az aranycipőt Lionel Messivel szemben. Hát így állnak fel ma a franciák a meccsre, de ott vannak a másik oldalon az angolok, és bár az angol válogatott tagjai közvetlenül a meccs előtt kevesebbet álltak a nyilvánosság elő, azért az öltözői hangulatot a szövetségi kapitányuk a következőképpen értékelte. Ezek közül a játékosok közül senki, egyetlen angol vagy francia futballista sem akarta lejátszani ezt a meccset. Mindannyian a döntőben akartak lenni. Mindent beleadtunk, hogy elérjük a finálét, de most ez van. Ráadásul egy nappal kevesebb időnk volt a regenerációra, ettől függetlenül természetesen teljesen professzionálisan fogunk hozzáállni a feladathoz. Az angol játékosok csalódottságát növeli, hogy az Argentina elleni elődöntőt a kezükben érezték, a hosszabbításos vereség után pedig mentálisan üresnek érzik magukat. Ennek ellenére a csapat úgy utazott Miami-ba, hogy már ha itt vannak, akkor nem akarnak egy negatív VB-rekordot beállítani, és érem nélkül hazatérni, szóval ők is motiváltak. Érdekes lesz a mai találkozó. Franciaország, Anglia, este 23 órakor kezdődik a találkozó. Ha eddig nem is nézték a VB-t, legalább ezt a kettőt, a bronzmérkőzést és a holnapi döntőt érdemes végig kísérni.

Lenger Marci és a Sosehol nevű formáció és az Éden című daluk. Ha már labdarúgás, akkor gyakorlatilag Édenként fogja fel a Liverpool csapatát Szoboszlai Dominik is, mert hogy a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya és a Liverpool FC középpályása a legfrissebb és legjelentősebb hír kapcsán bejelentette a Liverpool hivatalosan, hogy hosszú távú szerződést hosszabbít Dominikkal. A brit sajtóértesülések és a klub megerősítése szerint a magyar sztárjátékos 2031 nyaráig elkötelezte magát az Anfielden. Az új megállapodással Szoboszlai Dominik a Liverpool FC és az egész Premier League egyik legjobban fizetett játékosává lépett elő. Sikeres szakmai időszak mellett azért ő nagyon büszke arra, hogy a magánélete is rendben van, úgyhogy az elköteleződést már a családdal ünnepelhette. Ugye 2023 nyarán csatlakozott a Liverpool FC-hez Szoboszlai Dominik, fontos pillére volt a Liverpool középpályájának, és tagja volt annak a keretnek, amely két évvel az érkezése után elhódította a Premier League bajnoki címét. Pályafutása során azért ő német csapatoknál, osztrák csapatban is megfordult, és hát 2023 óta ugye a Liverpool FC középpályása, és a napokban most újra aláírta a szerződést, ami egészen 2031 nyaráig ennél a csapatnál tartja Szoboszlai Dominikot, és kulcs szereplője lehet, sőt, annak ellenére, hogy ugye az egyik legjobban fizetett játékos, akár ennek a csapatnak az egyik húzó egyénisége lehet, és a legjobb játékosa is egyben. Úgyhogy ez egy sikeres újabb együttműködésnek a kezdete, bár sokan pont emiatt egy picit őt bírálták, mert ha már ennyire jól beindult a futball karrierjének a szekere, akkor most lett volna lehetősége Szoboszlai Dominiknak ugye átigazolni más csapathoz, akár, mint tudjuk, a Real Madrid is megkereste ajánlattal, és hosszas gondolkodás után mégis a Liverpoolt választotta, úgyhogy 2031-ig a vörösök mezében láthatjuk a magyar sztárjátékost, Szoboszlai Dominikot.

Mindig lesz egy új, mindig lesz egy szebb, mindig lesz egy jobb. Talán ez is benne volt ebben a dalban, amit a Magna Cum Laude játszott, Mezőmisi énekelt, és hát kiderül, hogy most ezen a hétvégén ki a jobb. Nyilván mindenkinek megvan a kedvence. Én azt mondanám, hogy ma talán a franciák lesznek azok, akik elvihetik a bronz trófeát, de hát az angoloknak erre lesz majd biztos valami hozzászólásuk, meg beleszólásuk, hogy ez tényleg így lesz-e. Én azt mondanám, hogy ők talán erősebbek. Holnap pedig nyilván mindenkinek megvan a favoritja, hogy Argentina vagy Spanyolország. Én a spanyoloknak drukkolok, már csak azért is, mert európai csapat, én is Európában élek, és mert egy fiatal, lendületes csapat, akinek talán jól jönne ez a világbajnoki cím, bár az argentinok meg ugye ezzel címvédők lehetnének, biztos, hogy jó meccseket fogunk látni, és ez a lényeg, hogy aki szereti a jó futballt, az jó meccseket nézhet ma, és holnap is 23 órától. Nálunk pedig itt a folytatásban a Kelemen kabátban érkezik Giovanni Zarellával, itt lesz a TNT, és az Ugye itt alszol, és a 4S Street is hoz egy remek kis dalocskát, aztán hamarosan 15 órakor már a Szombati Hírmagazin jelentkezik 4 aktuális témával. Most éppen nálunk süt a nap, de nem olyan régen, pár perc ezelőtt még zárt felhőzet volt felettünk, és ennek a váltakozását hozza a délután további része. Ráadásul komoly változás lesz az időjárásunkban. Jelentős átalakulás kezdődik ezen a szombaton. Átvonuló hidegfront, radikális légköri átrendeződés, a hosszabb hőség után most egy kicsit majd kellemesebb idő köszönt ránk. Holnap még a délelőtti órákban napos idő várható, aztán vasárnap délután már a hidegfront oroszlán része éri el térségünket, átmenetileg megnövekvő felhőzettel, záporok, zivataraknak nagy lesz a kialakulási esélye. Egyébként most a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, itt lentván 29 fok van, a közeli Muraszombatban pedig jelenleg 32 fokot mutatnak a hőmérők, szóval még meleg van, de jön a hidegfront és egy picit átalakul időjárásunk. Mi pedig néhány percre a zenének adjuk át a főszerepet, 15 órától pedig a terepjárós híreknek.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a Szombati Hírmagazin jelentkezik ezúttal 4 témával, várjuk Önöket. Díszüléssel vette kezdetét Hodos község 27. községi ünnepe tegnap este. Denis Tamáskó polgármester köszöntője után kiosztották a kitüntetéseket, ma átadják az öntözőrendszert, vasárnap pedig Kapornakon megtartják a 25. nyílt községi tűzoltóversenyt. Botka Ágnes összeállítása következik.
1: Először is szeretnék gratulálni minden községi lakosnak a mai ünnepére. A mai napon egy elismerés osztóval fogunk készülni, ahol meg vannak hívva a vendégek, külföldről otthoni vendégek. A holnapi napon a sportcentrumban lesz egy focitorna. Szeretettel meghívok mindenkit a focitornára is, és vasárnap pedig a tűzoltófónak Kapornakon egy kisebb versenyt folytatni. Örülünk, hogy az ifjúsági központot fel tudtuk újítani. Most nekiálltunk a temető felújításának. A régi temetőnél már kicseréltük a kerítést, az új temetőnél elkezdtek a munkálatok, úgyhogy örülünk neki, és a focipályán még kialakítottunk egy öntözőrendszert, úgyhogy örülünk neki, hogy mindent, amit ma itt át tudunk adni, átadjuk az embereknek. Most már egy hagyománnyal vált, hogy így széthúztuk 3 napra. Fontosnak tartjuk, hogy az emberek összejönnek, beszélgetnek, társalognak, úgyhogy a jövőben is így tervezzük majd.
2: Az országnak az egyik legkisebb községe még mindig így van, vagy kinőtte magát egy picit?
1: Igen, itt a utolsó meg a utolsó előtti helyen vagyunk, de próbálkozunk, hogy azért az emberek költözzenek ide, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz majd a jövőben.
2: Miben jelent előnyt, illetve miben jelent hátrányt?
1: Előnyt abban jelent, hisz így tényleg minden embert tudunk személyesen ismerni, tudunk segíteni a problémájukon, úgyhogy szerintem ez egy nagy előny a nagyobb községekhez képest. Hátrány pedig abban van, hogy nincs annyi munkás, aki minden területet le tudna fedni.
2: Még néhány szót a beruházásokról, említette ezt, hogy most adják át az öntöző rendszert. Ez a labdarúgó pályára vonatkozik?
1: Igen, a labdarúgó pályán alakítottunk ki egy öntözőrendszert. Kaptunk támogatást a Futballszövetségtől, és még várunk egy támogatást a fundáciától, úgyhogy reméljük, hogy az is meg fog érkezni, és a focisták így könnyebben fogják majd fenntartani a focipályát.
2: Hány lakos számlál a község, és hogy van-e nagy elköltözés, kivándorlás innen, illetve hogy a fiatalok megtalálják-e a helyüket ebben a községben?
1: Azon dolgozunk, hogy megtalálják, úgyhogy a projektek is a jövőben erre fognak hangsúlyt fektetni. A házokat vásárolják az emberek, úgyhogy sokan is költöznek ide. Nagyon nincs is üres ház, úgyhogy reméljük a következő években is ez a trend így fog haladni, de tudjuk, hogy Hodos községnek is idősebb a lakossága, úgyhogy reméljük, hogy gyerekek is fognak születni, és az óvoda is tovább fog működni.
2: Nagyon szép az idősek otthona is, az is egy új létesítmény viszonylag. Mekkora az érdeklődés és hogyan működik, van-e ott is, hogyan említette, elég munkaerő?
1: Igen, örülünk neki, hogy ott is néhány lakos tud dolgozni, reméljük a jövőben is így lesz. Az idősebbek, akik használnak rá, azok be tudnak jutni, úgyhogy remélem, hogy így lesz a jövőben is.
3: Nyilatkozta Denis Tamáskó, Hodos polgármestere. A díszülésen jelen volt Balódi László, a szlovákiai Hodos, mint testvértelepülés polgármestere is, aki az együttműködést a következőképpen értékelte.
4: Községünk és a szlovéniai Hodos közt van 220 kilométer, nem nagy a távolság, de viszont mindannyian nagyon el vagyunk foglalva, tehát ebből nyilvánvaló, hogy picit kevesebbet találkozunk, mint ahogy ez szükséges lenne. A legfontosabb mindenképpen az, hogy lássuk egymást, többször is azért találkozunk minimálisan a egymás falunapjain, vagy ilyen kulturális aktivitásaikon részt tudunk venni. Ezzel a sok-sok év alatt, konkrétan 30 év alatt képültek olyan személyi kapcsolatok, nem csak a községek vezetősége, hanem a községek lakosai közt is, olyan baráti és több mint baráti kapcsolatok, amik arra mutattak rá, hogy hihetetlenül embereket ismertünk mi itten meg. Ami engemet személyesen illet, én 2006-ban, mint képviselő ismertem meg a itteni községet, és utána most már 16. éve, mint polgármester, nagyon jó a kapcsolat, nagyon jó. Az abszolút nem függ attól, ki a polgármester itt vagy ott. Hasonlóak a problémáink, hasonlóak a nézeteink a problémák megoldására. Nagyon jó.
3: A jubileum alkalmából aranyplakettel tüntették ki.
4: Nem vagyok belsőleg meggyőződve arról, hogy ez a díj engemet illetne meg. Nyilvánvaló, hogy itt inkább azokat kell kitüntetni, akik ezt a kapcsolatot összehozták valamikor 96-ba, és ebből kifolyólag virágzik ez a kapcsolat, és mi már csak ezt tovább tudjuk vinni, ezt a kapcsolatot. Tehát inkább őnekik illdomos adni ezt a díjat. Én, ha ezt kaptam vagy kapom, akkor mindenképpen köszönet jár érte, és nagyon jó érzés, és biztos, hogy olyan helyre fogom kitenni, ami mindig szem előtt lesz.
2: A kulturális kapcsolatokon túl más egyéb gazdasági vagy más jellegű kapcsolatot is ápolnak esetleg?
4: Ha adódik lehetőség...
2: Kapcsolatot is ápolnak esetleg?
4: Ha adódik lehetőség határon átnyúló pályát,

0: szakmai munkájukért és tagságukért. Polgármesteri elismerésben részesült továbbá Oliver Andrejczak a kiemelkedő tanulmányi eredményéért, és Filip Andrejczak a labdarúgásban kifejtett igyekezetéért. Továbbá Ella Bocskorec kapornakról és Szilva Román Hodosról kapták a legszebb virágokért járó elismerést.
1: Rádiónkban már beszámoltunk arról, hogy Sálovcin és Kebelén befejezés előtt állnak a lendvai idősek otthonához tartozó új egységek. Közben Dobronakon is megépült az idős otthon, amely szervezetileg a Rakicsáni intézethez tartozik. Cigán Szilvia az új létesítmény helyszínén Marian Kardinál dobronaki polgármesterrel készített beszélgetést.
2: Dobronakon 44 plusz 4 férőhelyes idős otthon épült, amely szervezetileg a Rakicsáni idősek otthonához tartozik. Az egykori óvoda telkén egy korszerű, U betű alakú objektumban kapnak helyet az intézményes gondozásra szoruló idősebb személyek. Az otthon bútorzatának beszerelése is már nagyban folyik, amiről Marian Kardinál polgármester kíséretében személyesen is meggyőződhettünk. Következik az ellenőrzés, a műszaki átvétel és a használatba vételi engedély megszerzése. Objektív okokból némi késéssel, de megvalósultak a tervek.
3: Bol pomembno je za občino Dobronik, da je dom starejših končan.
4: Dobrona község számára az a fontos, hogy az idős otthonon a munkálatok gyakorlatilag befejeződtek. A tervek szerint szeptemberben lesz a megnyitója. Aztán még az idén, lehetőleg októberben beköltözhetnének az első lakók. Szívből kívánjuk, és ezt javasoltuk a Rakicsáni idős otthon vezetőségének is, hogy Dobrona község lakosai elsőbséget élvezhessenek, vagyis saját környezetükben a dobronaki idős otthonban kaphassanak helyet. Nem utolsó sorban a község is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy megvalósuljanak a 20 éve dédelgetett tervek. A beruházás értéke megközelíti a 6 millió eurót. A község hozzájárulása a telek ingyenes biztosítása volt, valamint átvállalta a kommunális illeték felét. Természetesen mindaz, ami az otthon környezetében szükséges, a község feladata lesz. A környék és az utak rendezése, valamint a közlekedés biztonság szabatolása is fontos. Tudniillik, az otthon mellett található az iskola és az óvoda, a lakótömbök és a sportpálya, amelyeket mind személygépkocsival közelítenek meg. Mindezek rendezése a legvégén esedékes, és körülbelül 300-350 ezer euróba kerül a községnek.
3: Približno 300-350 tisíc, kasítse same občine Dobronik.
2: Dobronakon valójában 4 egyénként 12 személyes lakóegység formájában készült el az idős otthon, és mindegyik kis közösségnek saját konyhája és nappali része is lesz.
4: Akik szeretnének a dobronaki idősek otthonában lakni, be kell jelentkezniük. Személyesen Rakicsánban, az idősek otthonának székhelyén, de eljöhetnek a községi hivatalba is, ahol segítünk kitölteni az űrlapokat, és eljuttatjuk azokat az intézet illetékes bizottságához. Ami pedig a foglalkoztatást illeti, ide tartoznak az egészségügyi nővérek, az ápolók és gondozók, valamint a műszaki személyzet és a dobronaki egység vezetője. Örömömre szolgál, hogy jó néhány munkahelyre helybeliek is jelentkeztek, és információim szerint a kiválasztás már folyamatban van. Augusztus végén már pontosan tudni lehet, hány alkalmazottat foglalkoztatnak.
2: Marian Kardinál, dobronaki polgármester azt is elmondta, hogy az intézet vezetőségével az intézményes gondozás mellett a többi szolgáltatás megvalósításának lehetőségeiről is tárgyalni fognak. Nevezetesen az otthoni segítségnyújtás, az otthoni tartós gondozás és a nappali ellátás is szóba kerül. Augusztus folyamán pedig az összes háttérszolgáltatást biztosító intézménnyel is megbeszélést folytatnak, hiszen az egészségügyi és a gyógyszertári ellátásnak is zökkenőmentesen kell működnie az idős otthonban.

0: Az idén ismét megnyitja kapuit a nyári természetismereti tábor, amelyet Dobronakon, a Bakónaki tó környékén szerveznek meg. A zöldelő környezetben megrendezésre kerülő, a természet lágy ölén napközis tábor felejthetetlen élményeket, játékos környezeti nevelést és igazi erdei kalandokat ígér a 7-12 éves korosztály számára. Nagy Éva az erdei élményeket kínáló Art Forest alapítója, valamint a Dobronaki természetismereti tábor szakmai vezetője nyilatkozott Szabó Szuzinak.
1: Ennek a tábornak nagyon sok különlegessége van, a legfontosabb az az, hogy állandóan kint vagyunk a természetben, az erdőben, szóval jó idő, rossz idő esetén mi mindig kint vagyunk, és feltaláljuk magunkat úgy, ahogyan azt valamikor az emberek, amikor még kint éltek, ugye, amikor még nem volt épített ház, épület. Mindenre van egy kis B-terv, tehát a szép idő esetén játszani fogunk, ismerkedni a természettel, bele fogunk menni az erdő mélyébe is, egy kicsit olyan történeteket fogunk hallani, olyan szempontból fogjuk megtapasztalni az erdőt, amit lehet, hogy egy kutyasétáltatás, vagy egy családi séta közben nem sikerül, mert nem vagyunk annyi ideig kint a természetben.
2: De milyen foglalkozásokat biztosítanak a gyerekeknek?
1: Olyan játékok, olyan foglalkozásokkal lesz teli, ami nagyon megnyitja az érzékszerveket, de kutatni is fogunk, túrázni is fogunk, egy csomó olyan szakembert is hívtam a táborba, akik majd a saját szemszögükből mutatják meg a természet erejét, bölcsességét, például így el fog látogatni hozzánk egy vadász, aki a nyomokat fogja majd bemutatni, hogyan tudunk az állatoknak a nyomait észrevenni, mit mondanak, árulnak el ezek a nyomok számunkra. Jön majd egy gyógynövényes, a Vajdics Rózsi tanítónéni, aki majd a gyógynövények varázslatos világában fog minket bevezetni. Jön majd a helyi erdész is, aki valószínűleg olyan dolgokat fog elmondani, amiket nem minden nap hallunk. A Bakónaki tó körüli erdőről, ugyanis neki a kis ujjában van minden fa, ösvény, kis titok, amit ő mint szakember tud, de nem nagyon tud a nyilvánosság erről.
2: Nagy Éva, mint erdőpedagógus vezetésével a gyerekek nem csak elméleti tudást kapnak, hanem érzékszervi játékokon, gyógynövényismereten és az erdő megélésén keresztül kapcsolódnak a környezethez.
1: 7 és 12 éves gyerekeket várunk ebbe a táborba, kétféleképpen lehet jelentkezni. Aki úgy érzi, hogy könnyebb neki e-mailt írni, akkor van egy olyan e-mail, ami info@artforest.si, tehát erre az e-mail címre lehet jelentkezni, illetve a Facebookon a Természet lágy ölén tábor esemény alatt van egy online jelentkezési lap, tehát online felületen is be lehet jelenteni a kíváncsi gyerekeket, és mind ezt pedig július 20-áig, valójában 4 napig tart, és legjobban annak örülnék, ha a gyerekek 4 napra jönnének, mert úgy érik, meg nő a csapat is, viszont lehet egy napra is jelentkezni, tehát ha valakinek úgy felelne meg, hogy csak a keddi napon, vagy csak a csütörtöki napon, az utolsó napon felelne meg az idő, illetve a program aznap a legvonzóbb, akkor egy napra is be lehet jelenteni a gyermeket. És mivel ilyen családorientált a tábor, ha valakinek a kis testvére vagy a nagyobb testvére is szeretne jönni, akkor ilyenkor kedvezményes áron tud a testvér bejelentkezni a táborba.
0: Vereséggel kezdte szereplését a szlovén labdarúgó bajnokság élvonalában a NAFTA. Az első osztályba visszatérő lendvai csapat hazai pályán 2-0-ra kapott ki a bajnoki cím egyik esélyesének tartott Kopertől, Szabó Rudolf összefoglalója.
3: Bátran kezdte a mérkőzést a NAFTA, amely már az első támadásból betalált, ám a gólt les miatt érvénytelenítették. A vendégek fokozatosan átvették az irányítást. Matondo mellé fejelt. Rimac lövésénél pedig Eriaosek és Dragoner a gólvonal előtt mentett. A NAFTA többnyire távoli lövésekkel a 16-oson kívülről próbálkozott, illetve a tegnap nagyon aktív Poredos beadásai jelentettek veszélyt. A 26. percben Iličić remek indítását Manseri váltotta gólra. A találatot a hazaiak támadójának Jašar Agičnak az önző megoldása előzte meg, aki ígéretes helyzetben nem passzolt Marosának, így a Koper gyors ellentámadást vezethetett. A második félidő elején a játékvezető előbb büntetőt ítélt a NAFTA javára, ám videóbírózás után visszavonta a döntését. Rimác és Pirtosek párharca után Mátosár játékvezető végül nem ítélt 11-est, miután visszanézte a felvételt. Az 52. percben a hazaiak előtt adódott a legnagyobb egyenlítési lehetőség. Poredos lövését még hárította Bás kapus, a kipattanót azonban Zorica gyengén lőtte meg, így a vendégek hálójára könnyedén védett. A hajrában az ujjanc Micsics és Alex Pichler is próbálkozott, de egyikük sem talált kaput. A rendes játékidő utolsó percében aztán az egyébként jó mérkőzést játszó Lavrencsics labda eladása végleg eldöntötte a találkozót. Irábor egyedül tört kapura és beállította a 2-0-ás végeredményt. A NAFTA játéka biztató volt, több helyzetet is kialakított, de a befejezéseknél hiányzott a kellő hatékonyság. A visszatérő csapatkapitány Alex Pichler a 65. percben lépett pályára Ogvuce helyére. Baldomero Hermoso Herrera vezetőedző rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy csapata jól helyt állt egy rendkívül erős ellenféllel szemben.
4: Yes, we are proud about our players. We gave everything.
3: Büszkék vagyunk a játékosainkra. Mindent beladtak, és a mérkőzés végig küzdöttek. A második gólt ugyan a hajrában kaptuk, de nekünk is megvoltak a helyzeteink. Több kapura lövésünk volt, mint ennek a rendkívül erős ellenfélnek. Természetesen nem ezt az eredményt szerettük volna elérni, de a játéképe olyan volt, amilyet látni szeretnénk. Ez az elképzelésünk. Persze a legfontosabb mindig a pontszerzés, hiszen a végén ez számít igazán. Ugyanakkor azt szeretnénk, hogy a csapat bátor futballt játszon és erős mentalitással lépjen pályára. Úgy érzem, ezt a mentalitást ma megmutattuk, hiszen a bajnokság egyik legerősebb csapata állt velünk szemben, mégis a lefolyásig versenyben voltunk. Úgy gondolom, hogy az ilyen mérkőzéseken az apró részletek döntenek. Elég csak megnézni az első kapott gólt. Iličić passza egészen más szintet képviselt, ilyen minőséget csak a legjobb játékosok tudnak nyújtani. Nekünk is megvoltak a pillanataink. A büntető, a VAR vizsgálat, a les helyzet, valamint Zorica nagy helyzete. Alex Pichler nagyon fontos játékos lesz számunkra. Sokat jelent a tudása, a rutinja, valamint az, hogy jól ismeri a klubot és a csapattársakat. Ugyanakkor azok a játékosok is sokat tettek hozzá a csapat teljesítményéhez, akik csereként léptek pályára. Erről is beszéltünk a mérkőzés előtt, és ennek is köszönhető, hogy a végsőkig harcban voltunk. Nagyon elégedettek vagyunk nem csak a kezdő csapattal, hanem azokkal a futballistákkal is, akik a kispadról beszállva új lendületet adtak a csapatnak. Nyilatkozta a NAFTA spanyol vezetőedzője. És hogyan látta mérkőzést a fiatal középpályás Kimi Lavrencsics? A Lendvai Futballakadémia neveltje ugyan hibázott a második gól előtt, ennek ellenére összességében jó teljesítmény nyújtott. Tényleg valami különlegeset mutattunk. Nagyon jó helyt álltunk. Büszke vagyok az egész csapatra, magamra és a csapattársaimra is. Valóban jó meccset játszottunk. Az első gólt talán még megakadályozhattuk volna, de sajnos nem sikerült. A második találat az én hibám volt, ezért elnézést kérek a csapattársaimtól. Dolgozni fogok rajta, hogy ez ne forduljon elő újra. Úgy gondolom, nagyon jó mérkőzést játszottunk. Továbbra is keményen fogunk dolgozni, nem adjuk fel. Emelt fővel megyünk tovább, és megmutatjuk a szurkolóknak, hogy képesek vagyunk elérni a célunkat, ami elsősorban a bennmaradás kiharcolása. Számomra ez volt az első mérkőzés a kezdő 11-ben, ezért szeretném megköszönni az edzőnek a bizalmat és a lehetőséget. Nagy meleg volt, különösen az első félidőben. A második játék részre valamest enyhült a hőség, így még jobban tudtunk futballozni. A játékunk szerintem kellemes meglepetés volt. Sokat birtokoltuk a labdát, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, főleg az első félidőben, csak éppen nem tudtuk értékesíteni őket. Jó futballt játszottunk. Most már a következő mérkőzésre koncentrálunk, amelyet a Bravo ellen vívunk idegenben. ott is be akarjuk bizonyítani mindenkinek, hogy képesek vagyunk megszerezni a 3 pontot. Ma igazán támadó szellemmel futballoztunk, sok helyzetünk volt, és szerintem valami igazán biztatót mutattunk. Örülök, hogy ilyen jó mérkőzést játszottunk, és annak is, hogy a szurkolók láthatták, jó futballra vagyunk képesek. Nyilatkozta a fiatal középpályás. A NAFTA a következő fordulóban, Ljubljanában a Bravo vendégeként próbálja megszerezni első bajnoki pontjait.
0: Szombati hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
5: Újravidéki Magyar Rádió.

Őt úgy hívják, hogy Azaria, és talán a stílusa felismerhető volt, meg az ének hangja is. Ez volt az Egyszer túllépek, majd talán az Álmokon, vagyis a Béke című slágere. 15 óra 25 perc van, békés a délutánunk, mondhatom. Egy picit lengedezik a szél, és nagyon kellemes ebben a 28-29 fokban. Még azt mondom, hogy ez olyan elviselhető is. Filip épp most jött vissza, nem láttam rajta, hogy megviselte volna a kinti meleg. Talán még ez ilyen tényleg elviselhető. Muraszombatban jó néhány fokkal több van, és az ország egyes pontjain bizony 33-34 fokot is mutatnak most a hőmérők. Mi valahogy itt ilyen szélárnyékban el vagyunk 28-29 fokkal, ami egyébként, ha visszaemlékszünk, azért a 37-8 fok után szerintem ajándék, és a következő napok még inkább kegyesek lesznek majd hozzánk. Nagyon sokan panaszkodnak hőkifáradásra. Mindenki örül annak, hogy jön a nyári időszak, meg a nyaralásos időszak, csak amikor hosszú ideig tart a kánikula, és éjszaka sem tud olyan igazán frissülni a levegő, akkor egy idő után elfárad a szervezetünk már ettől a nagy melegtől, és minden olyan nehézkessé válik, még az éjszaka alvás is. Ilyenkor kezdünk egy kicsit türelmetlenebbek lenni, nehezebben tudunk alkalmazkodni másokhoz, talán kevésbé tudunk még olyan szépen kommunikálni is. Hát a nyári időszakban talán ez adja a legnagyobb nehézséget, de jó hír az, hogy egy érintő hidegfront már a reggeli órákban elérte térségünket, ennek köszönhettük délelőtt a felhőket, és most ezt a pár fokkal kicsit kellemesebb időjárást, és valamikor késő délután az esti órákban pedig nyakunkba kapjuk a hidegfrontnak a második hullámát. Ez egy erőteljesebb, intenzív hidegfront lesz, és vasárnapra érkezik meg teljes mellszélességében, így már annak előterében is nedvesebb léghullámok szállítódnak fölénk, és a felhőzet képződéssel megérkezik az erősebb szél, aztán a nagyobb csapadékgócok, ami azt jelenti, hogy megint nem mindenhol lesz eső, hanem lesznek egyes területek, amelyek kapnak bőségesen, mondhatnám azt, hogy leszakad az ég, és akkor folyamatos szakadó eső, van, ahol pedig épp csak mutatóban pár csepp. Az esőre szükség van, talán arra is, hogy a szervezet egy picit tudjon pihenni, és bízunk benne, hogy ez a hidegfront mégiscsak olyan hidegfront lesz, ami garantálja majd ezt a 25-28 fokot a jövő hétre, és azért kapunk legalább annyi esőt, ami egy jó öntözéssel felér majd. Úgyhogy a hétvége itt van, nyilván szabadtéri programok vannak, reméljük, hogy legalább addig kitart az időjárás, hogy azokat mindenütt meg tudják tartani, és aztán majd jöhet éjszaka az eső öntözéses jelleggel, egy picit lehűtve a levegőt. Addig pedig mi hűtjük ezt a délután tovább, illetve ezt az órát, mégpedig egy Zaporozsec nótával jön két vasi csapat, mert ugye a Zaporozsec ugye Szent Gotthárdi zenekar, a Szolvét pedig Körmendi, úgyhogy ők egymás után érkeznek, és aztán itt lesz hamarosan sok a kedvence, Teddy Swims, és aki legutóbb David Guettával dolgozott együtt. Most hajszál pontosan 15 óra 28 perc van.

Ez volt a DNA, a FIFA és a VB egyik hivatalos dala, ugye Andrea Bocelli is énekel ebben a dalban. És ha már foci VB, akkor a holnapi mérkőzés az ugye egy kicsit majd a Super Bowlhoz fog hasonlítani, hiszen lesz félidei show, és úgy tűnik, hogy itt Tom Cruise is fellép majd a labdarúgó világbajnokság záró ünnepségén. Ezt a torna szervezői hivatalosan meg is erősítették, hogy a hollywoodi filmsztár szerepel a finálé kiemelt vendégei között. A mérkőzés kezdete előtt az amerikai himnuszt Jennifer Hudson adja elő a világbajnoki döntőben az Anglia-Argentina, valamint a Franciaország-Spanyolország elődöntők győztesei csapnak össze. A spanyol válogatott becenevén a La Furia Roja, vagyis a Vörös Fúria, ugye kedden este 2-0-ra győzte le a franciákat, ezzel elsőként biztosította helyét a fináléban, a másik csapat pedig, aki ugye a trófeáért küzd, az Argentina lesz. A félidei show a szervezők ígérete szerint minden eddiginél látványosabb lesz. A színpadon Justin Bieber, a BTS, Shakira és Madonna lép fel. A mérkőzés előtti hivatalos záró ünnepségen Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, valamint a népszerű youtuber Aisho Speed gondoskodik a hangulatról. A FIFA közlése szerint a stadionban helyet foglaló szurkolók is aktív részesei lesznek a látványos produkciónak, ezért őket már arra kérték, mármint a nézőket, a szervezők, hogy a megszokottnál korábban foglalják el a helyeiket. A szervezők a döntő teljes programját a Super Bowl, vagy az olimpiai játékok nyitó, záró ünnepségeihez mérhető eseményként már most így jellemzik, amelyet nagyszabású zenei produkciók és világ sztárok fellépése tesz még emlékezetesebbé. Egy biztos, hogy Tom Cruise számára egyébként nem ismeretlen az ehhez hasonló látványos ceremónia, hiszen 2024-ben a színész a párizsi olimpia záró ünnepségén is főszerepet kapott, akkor ugye kötéllel ereszkedett le a stadion tetejéről, hogy jelképesen átadja az olimpiai zászlót. Hát, hogy most mi lesz a feladata, az egyelőre titok, de az biztos, hogy szerepet kap Tom Cruise is, és egész biztos, hogy valami igazán látványos filmbeni jelenettel fog megérkezni erre a döntő mérkőzésre. És ahogyan a nyitó ünnepség Kanadát, Mexikót és Egyesült Államokat mutatta be a világnak, úgy a záró ünnepség is a zene, a kultúra és a futball találkozását ünnepli majd, mielőtt kezdetét veszi a régóta várt döntő, amely megkoronázza ennek a történelmi világbajnokságnak a győztesét. Ezt Heimo Szirgi mondta, 2026-os labdarúgó világbajnokság operatív igazgatója, és hát biztos, hogy nagyon sokan várják a mai esti mérkőzés mellett valóban az záróakkordot, a döntő meccset, amely Spanyolország és Argentina válogatottja vív majd holnap este. Na de addig van még időnk, úgyhogy most a folytatásban Verőip Tomi jön a Védőhálóval, és aztán meghallgathatják a hét zene számát.

Ez volt a hét zene száma, és a Blaha Louisiana zenélt. Amore, egy kis szerelmet hoztak a nyári szombat délutánunkba. Most július 18-a van, és 15 óra 50 perc. Hamarosan Bagoség jönnek, és egy ikonikus daluk, a harmonikás. Általában ezzel a dallal zárják a koncertjüket, mert ez olyan igazi húzós dalocska. Na de húzós lesz a mai délután, Tesánov Cinés, mert hogy van itt még egy ilyen program lehetőség, amire érdemes ellátogatni, hiszen ma ünnepli a Tesánovci Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 130 éves évfordulóját, és ebből az alkalomból rengeteg mindennel készültek, jó hangulattal, hajnalig tartó bulival, és fellép este Deján Vunyák és csapata, úgyhogy őket is meg lehet nézni. Lesznek tűzoltó versenyek, játékok, gyerekeket, családokat várnak erre a programra, ami egyébként, ha jól láttam, akkor 17 óra 45 perckor kezdődik majd. Nálunk pedig, ahogy ígértem, jön a Bagosi Brothers Company, itt lesz Vivian és Joshua, és az Éjfél után című daluk, aztán hamarosan Ed Sheeran is zenélni fog, 16 órakor pedig friss hírekkel várja majd Önöket a délutáni hírszerkesztő Faris Doris.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A város Géza fejedelem, majd pedig fia első István király és felesége Gizella kedvenc tartózkodási helye volt. Itt püspökséget alapítottak, támogatásukkal épült a Szent Mihály Főszékesegyház, és a Veszprém vagy Apásza kolostor is, ahol a legenda szerint ez a mise ruha készülhetett, amely a magyar királyok koronázási palástja lett.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Veszprémbe, a királynék városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tanya Fajon EU-s külön megbízotti jelölését a külügyminisztérium főtitkára írta alá, és a jelölés megkerülte a kormányt és az illetékes parlamenti bizottságot. Figyelmeztet a külügyminisztérium, ahol a jelölés érvényességét bizonytalannak ítélik. Levelezési ülésen a kormányt tájékoztatták a külügyi és európaügyi minisztérium Tanya Fajon Száhel övezeti EU külön megbízotti jelölésével kapcsolatos jelentéséről. A jelentésben a minisztérium először a rendelkezésre álló dokumentáció alapján foglalta össze a kinevezés kronológiáját. Május 14-én Kaja Kallas, az EU főképviselője az EU tanácsán belül működő politikai és biztonsági bizottság nagykövetein keresztül levelet küldött az EU külön megbízottak kinevezésével kapcsolatban, amely felhívást is tartalmazott a Száhel övezeti jelölésekre. A levélben kimondták, hogy az EU tagállamok javasoljanak jelölteket. A kormánykoalíció pártelnökei, a kormánytagok és a koalíciós képviselők tegnap a Krány melletti Bördön ültek össze koalíciós csúcs találkozóra. A csúcsot az év végéig szóló munkatervek jellemezték, amelyek között az európai irányelvek, a költségvetés felülvizsgálata és sok egyéb terv szerepelt. Az SZTA szerint a koalíciós ülésen az is megállapításra került, hogy az első néhány hónapban sok időt vesz igénybe az európai irányelvek végrehajtása, különösen azokon a területeken, ahol Szlovénia állítólag lemaradt, és ezért büntetésekkel néz szembe. A csúcson a koalíció számos projektet vázolt fel az egészségügy területén, ahol elsősorban szlovén egészségbiztosítási intézet fokozottabb aktivitására fognak törekedni. A fontosabb tervek közé tartozik a kultúra területe is, ahol a médiáról és a szlovén RTV-ről szóló törvények módosítása a kiemelt feladatok része, írta az SZTA. Magyarországon megkezdődött a társadalmi egyeztetés a közúti közlekedés biztonsági szabályok átfogó módosításáról, amely kiemelten kezeli a gyorshajtás, az illegális gyorsulási versenyek, valamint az elektromos rollerek használatának szabályozását, számolt be Gajdos László. A magyarországi utakon egyetlen év alatt 456 ember veszítette életét, emellett több mint 4500 súlyos és mintegy 14500 könnyű sérülés végződő közúti baleset történt, sorolja Gajdos László. A magas esetszámok és a megelőzhető tragédiák miatt szerinte elkerülhetetlenné vált a jelenlegi jogszabályi környezet felülvizsgálata, amellyel a döntéshozók biztonságosabbá tették a közlekedést. Ezért társadalmi párbeszédet indítanak a közlekedés biztonságról. A magyar állampolgárok a hivatalos kormányzati egyeztető felületen keresztül küldhetik el javaslataikat és észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban. Sport. Tadej Pogácsár kerékpáros sztár utalt arra, hogy 2019 óta először indulhat a Vuelta a España kerékpárversenyen. A Tour de France mai szakasza előtt, ahol Pogácsár vezet, az UAE Team Emirates csapatának első embere, Mauro Gianetti azt mondta, hogy a franciaországi verseny után hoznak majd döntést, írja a TNT Sports. A Vueltát augusztus 22-e és szeptember 13-a között rendezik.
1: Időjárás.
2: Délután változóan vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A középső ország részben estére helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Megélénkül a keleti irányú szél. A tenger melléken estére élénk lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt ma 22 óráig zárva lesz a tenger melléki sztráda Nános leágazása Vörtojba irányában. Akadozik a forgalom Kozárje és Drágomerje, valamint Unec és Posztojna között Koper felé, a Steyr autópályán pedig Drámlje és Szlovenske Konyice között Maribor felé.

0: Ilyen.
1: Zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

0: a legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: És a változatos zenék mellett hamarosan a hétvégi randevús jelentkezik, csak előtte itt van a Honey Beast és a Pornograst.

0: Sziasztok, kedves hallgatóink!
1: Ma újra itt vagyunk veletek Flóra
0: és Ella.
1: A mai műsorban a nyáról és a vakációról beszélgetünk.
0: Tartsatok velünk, és osszuk meg együtt a nyár legszebb pillanatait.
1: Maradjatok velünk a zeneszám után is!

0: Flóra, mit szeretsz a legjobban a nyárban?
1: A hosszú napsütéses napokat és azt, hogy végre nincs iskola.
0: Te inkább otthon pihensz, vagy szeretsz utazni?
1: Utazni szerintem jobb, főleg új helyekre. Neked mi a kedvenc nyári programod?
0: Szeretek tengerre menni, és hát a barátokkal találkozni.
1: A nyár szerinted miért fontos?
0: Mert ilyenkor feltöltődhetünk, új helyeket ismerhetünk meg, és hát több időt tölthetünk a családunkkal.
1: Igen, mert az embernek szüksége van pihenésre.
0: Mit tanácsolnál a hallgatóknak a vakációra?
1: Pihenjetek sokat, vigyázzatok magatokra a nagy melegben, és élvezzétek ki a nyár minden percét. Ella, van olyan hely, ahova minden nyáron visszamennél?
0: Hát én biztos Horvátországra minden nyáron visszamennék. Meleg tenger, sok ember.
1: Idén hová mentek nyaralni?
0: Idén Törökországban nyaralunk, 10 napig. Repülővel repülünk. Hát remélem, hogy szép vakáció lesz.
1: Igen, ez volt a kis beszélgetésünk a nyáról. Egy kis zenei szünet után könyvajánlóval folytatjuk. Ne menjetek messzire!

0: Most, hogy vége van a tanévnek, több időnk van olvasni. Éppen ezért ma egy laza olvasmányt ajánlunk a figyelmetekbe. Címe 40 nyári nap.
1: A könyv egy lányról szól, aki nyári munkát vállal egy állatkertben.
0: A monoton napok fénypontját eleinte csak a reggeli hívezés jelenti számára, ahol megtetszenek egymásnak egy sráccal.
1: Az idő elhaladtával azonban Zoé a reggeli utazásokon túl is egyre több örömét leli az állatparki munkájában is.
0: Nekem azért tetszik a könyv, nagyon könnyű beleélni magunkat a történetbe.
1: Nekem pedig a nyári hangulat a kedvenc részem.
0: Hallgassunk még egy zeneszámot, majd jöjjön egy film.

0: Ez itt a filmajánló.
1: Ma az új Vajana című filmet mutatjuk be, ami egy élőszereplős feldolgozás.
0: A Vajana film izgalmas tengeri utazását meséli el, aki Maui segítségével indul útnak, hogy megmentse népét. Látványos kaland, humor és sok szép zene várja a nézőket.
1: Ha még nem láttátok, a nyári szünetben remek választás lehet az egész családnak.
0: A film egyszerre vicces és érzelmes. Az animáció is gyönyörű és nagyon szórakoztató.
1: Ajánljuk mindenkinek, aki szereti a Disney filmeket.

Ez volt a Zombie Lady Damiano Dávidtól. Hát Körmenden szakad az eső, egy intenzív zivatar okoz most felhőszakadást. Nálunk erőteljesen beborult az idő. Ott én éppen látom a nyugati égbolton a sötét, fekete felhőket, és bizony jócskán megerősödött a szél is, és hogyha az országos helyzetképre gyorsan rápillantunk, akkor már Szlovéniában is, főleg a hegyvidéki területeken elerett az eső. A következő órákban lehet számítani csapadékra. Nyugodtan írják meg, hogy önöknél most éppen milyen az időjárás, készülődik-e valami, és hogy egyáltalán mivel foglalatoskodnak ezen a szombat délutánon. Messengerben, e-mailben bátran küldjék a rövid üzeneteket, mi szívesen fogjuk olvasni. Amit pedig kínálunk a folytatásban, az egy kis Arrivederci Amore Flipper öcsitől, és ezzel zárjuk az órát, hamarosan hírek jönnek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A szociális partnerek tegnap a gazdasági és szociális tanács első ülésén találkoztak Janez Janša negyedik kormányának hivatalba lépése után. A gazdasági és szociális tanács új összetételének több mint 2,5 órás bevezető ülését követően, amelyet a szakszervezeti oldalról Andrej Zorko vezetett, a szociális partnerek és a kormány képviselői hangsúlyozták azt a közös elvárást, hogy a jövőben a szociális párbeszéd az időben történő bevonáson, a megállapodások tiszteletben tartásán és a kompromisszumok keresésén alapuljon. Az ESS döntött, hogy augusztus 4-ig meghosszabbítja a demográfiai alapról szóló törvénytervezet nyilvános vitáját, és egy különleges tárgyalócsoportot hoz létre a jogszabály szövegének koordinálására. Zorko hangsúlyozta, hogy a találkozó fő témája a kormány szociális párbeszéddel kapcsolatos álláspontjának ismertetése volt, és a szociális partnerek szerepe a következő mandátumban. Janez Ziegler király mezőgazdasági miniszter tegnap tartott találkozót a mezőgazdaság, az erdészet és az élelmiszeripar területén működő szakmai és kutatóintézetek képviselőjével. Hangsúlyozta, hogy ők lesznek a minisztérium stratégiai partnerei a fejlesztési politikák előkészítésében és végrehajtásában, majd kiemelte a projektek és a közfeladatok átlátható végrehajtásának fontosságát is. A mezőgazdasági minisztérium bejelentése szerint a találkozó célja a legfontosabb kihívásokról folytatott nyílt párbeszéd, valamint az olyan megoldások keresése volt, amelyek hozzájárulnak a versenyképesebb szlovén mezőgazdasághoz, a tudás hatékonyabb gyakorlati átadásához és a nagyobb elemzés biztonsághoz. Hangsúlyozta, hogy a szakmai és kutatószervezetek lesznek a minisztérium stratégiai partnerei a fejlesztési politikák előkészítésében és végrehajtásában. Donald Trump amerikai elnök új vámok bevezetésével fenyegette meg Kanadát az országban pusztító erdőtüzek miatt. Az amerikai elnök szerint a kanadai tüzek miatt az Egyesült Államok északi részét szennyezett és egészségtelen levegő borította be. Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy magyarázatot követel Mark Carney kanadai miniszterelnöktől az ország szerinte szándékos hanyagsága miatt, és azt állította, hogy Kanada nem tartja megfelelően karban erdőségeit és bozótos területeit. Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy új vámokat vet ki Kanadára. A vita hátterében a Kanadában tomboló hatalmas erdőtüzek állnak. A kanadai hatóságok adatai szerint péntekig közel 900 aktív tűz égett országszerte, ezek közül több százat nem sikerült ellenőrzés alá vonni. A lángok már mintegy 3 millió hektár területet pusztítottak el, a füst pedig átterjedt az Egyesült Államok több északi államára is. Sport. Ma a harmadik helyért harcolnak a foci VB-n. Időnk szerint 23 órakor kezdődik a Franciaország és Anglia közötti mérkőzés Miami-ben. A fináléra holnap 21 órakor kerül sor New Yorkban. A rangos címért az Európa-bajnok Spanyolország és a címvédő Argentina száll harcba.
2: Időjárás.
1: Délután változóan vagy túlnyomóan borult időre kell számítani. A középső ország részben estére helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a keleti irányú szél. A tengermelléken estére élénk lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt ma 22 óráig zárva lesz a tengermelléki stráda Nános leágazása Vörtojba irányában. Akadozik a forgalom Kozária és Vörhnika között, valamint Unec és Posztojna között Koper felé. A Steyr autópályán Vránszko és Szentrupert között Maribor felé, továbbá Drámlje és Szlovenske Konyice között, szintén Maribor irányában.

Hát ez az a dal, amit 40 év után is ennyire lehet szeretni. Ezt a dalt eredetileg éppen 1986-ban alkotta meg Pataki Attila, Csillag Endre, Mirkovics Gábor, meg Gömöri Zsolt, és hát azóta ez a dal a magyar rockzene egyik klasszikusa lett, és az egyik legnépszerűbb, ikonikus, szerelmes rock balladája az Edde együttesnek. Ez volt az Éjjel érkezem, és ezzel kezdtük ezt az órát. Most 17 óra 12 perc van, jön a Sűrű Végtelen a Blaha Louisianával, és aztán tech műsor kezdődik hamarosan Szabó Márkkal. Ugye kértem, hogy írják meg nekünk, hogy önöknél milyen időjárás van, mivel töltik a délutánjukat. Van, aki azt írta, hogy egész eddig strandoltunk, most éppen pakoljuk össze a cuccainkat, mert hogy közeledik valami. Egyelőre még meleg van, és borús az idő, de mivel közeledik a vihar, és ez akár perceken belül bekövetkezhet, így gyerekkel vagyunk, gyorsan összeszedjük a cuccainkat, és indulunk haza, biztonságos helyet keresve. Aztán jött Messenger üzenet is, Tündikém, sajnos eső nincs, de felhő Zalaegerszegen, közben hallgatom az MMR-t, ezt Klári írta nekünk, és hát gondolom sokan hallgatják különböző helyeken, szívesen fogom olvasni az önök e-mailjeit, üzeneteit is, ahogy említettem,

nem sokkal ezelőtt Körmend térségére csapott le a heves zivatargóc, nagyon erőteljes esővel és erős széllel. Ez közelít felénk is, egyébként Szlovénia több nagyvárosában már esik az eső, és gyakorlatilag Lissa kivételével mindenhol befelhősödött az idő. Lent a tengermelléken Portorosban is intenzív a gomoly felhőképződés, de ott még a kánikula tartja magát 32 fokkal. Nálunk viszont csökkent a hőmérséklet, ugye most intenzívebb egy kicsit a szél, 27 fokot mutatnak a hőmérők. A további kellemes délutánt és jó rádiózást önöknek, Blaha Louisiana, utána pedig tech műsor.

0: Lélek műsor.
1: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreinket hallják. Saját, a mesterséges intelligenciával működő készülék kifejlesztésén dolgozhat a SpaceX. A vállalat nem sokkal a tőzsdére lépés előtt bemutatott egy hordozható eszközt a befektetőknek, amivel a jövőben léphet majd piacra. Ez hasonló megoldás lehet, mint a Rabbit néhány éve bemutatott R1 eszköze, vagy az, aminek érkezését egy ideje már lebegteti az OpenAI. Az eszköz vékonyabb, mint egy iPhone, és a Qualcomm Snapdragon processzora dolgozhat benne. A kütyűn állítólag a SpaceX saját fejlesztésű operációs rendszere futhat, és természetesen integrálták bele az xAI szolgáltatásait is, így például csevegni lehet vele a Grokkal. Ezen kívül túl sokat nem lehet tudni a projektről, így azt sem, hogy saját felhasználásra szánja a készüléket, vagy piacra dobná azt. Talán utóbbi a valószínűbb, legalábbis amiatt, hogy a befektetőknek megmutatta a cég, hiszen így ők is nyugodtabban aludhatnak a pénzük miatt. Bár a Grok könnyen elérhető a weben, az X-ben, és van saját alkalmazása is, ha más platformokon, például Androidon vagy iOS-en keresztül használja azt valaki, akkor az előfizetői díjból részesedést kap a Google vagy az Apple is. Emiatt próbálnak olyan cégek, mint például a Meta, saját hardvert fejleszteni, így ugyanis kikerülhetők lehetnek ezek a pluszköltségek. Valószínűleg részben ez motiválhatja a SpaceX-et is, még annak ellenére is, hogy maga Elon Musk nem különösebben rajong a mobilkészülékek gyártásának ötletéért. Athena néven készített új szuperszámítógépet a NASA, ami teljesítményében felülmúlja a korábbiakat, az Aitkent, az Electrát és a Pleiades-t, miközben az energiafogyasztása és az üzemeltetés költsége alacsonyabb. A szervezet szerint a szerkezet nagy hatékonysággal képes az összetett problémák megoldására. A szerkezetet januárban már bekapcsolták, de csak most kezdte meg teljes körű működését. Az Athena több mint 250 ezer CPU maggal és több mint 20 petaflopos csúcs teljesítménnyel rendelkezik. A gépet a NASA Ames kutatóközpontjában állították fel, ahol kritikus kutatásfejlesztési munkákat végeznek a mérnökök azokhoz a technológiákhoz, amelyek a NASA küldetéseit szolgálják ki. A szervezet közlése szerint az új szuperszámítógép biztosítja majd a szükséges számítási teljesítményt a rakéta indítások szimulálásához, a következő generációs repülőgépek és űrhajók tervezéséhez, a nagyméretű mesterséges intelligencia alapmodellek betanításához, valamint a hatalmas adathalmazok elemzéséhez. Utóbbi segíthet abban, hogy új tudományos felfedezéseket tegyenek a szakemberek. A Sony bejelentette, hogy 2028-tól csak is kizárólag digitálisan lehet majd megvásárolni az új PlayStation játékokat. A lemezek korszaka tehát végleg lezárul. A Windows Central jelentése szerint követi a Sony példáját a Microsoft is, melynek következő generációs Xbox konzolja már nem fog tartalmazni optikai lemezolvasót egyáltalán. Erre konkrétan nem tért ki a Sony, de biztosra vehető, hogy a következő PS-en sem lesz olvasó, felár ellenében sem. A Microsoft dolgozik egy olyan módszeren, amellyel digitalizálhatók lehetnek a meglévő lemezek. Ez úgy nézne ki, hogy a játékosok egy digitális licencet kapnának az általuk birtokolt játéklemezért. A folyamat lezárultával már a lemez nélkül is lehetne nyomkodni a címeket. Sajnos az Xbox 360 játékai már nem lennének így módon digitalizálhatók. Egyelőre nem ismert, hogy mikor jöhet a következő generációs Xbox, igaz, ez a kérdés a PlayStation esetében is nyitott még. Pocket néven futott be a Meta legújabb alkalmazása, amellyel az emberek egyszerűbb interaktív játékokat készíthetnek a mesterséges intelligencia segítségével. A címeket a Vibe Coding segítségével lehet elkészíteni, azaz csak írásban kell instruálni az AI-t, az pedig elkészíti az egészet. A Meta a Gizmo nevű erre szakosodott játékplatform idei felvásárlása révén indíthatta el a Pocketet. A megosztott képernyőképek alapján a Pocket több tekintetben is hasonlít a még mindig elérhető Gizmóra. Például egy hírfolyama is van, ahol a mások által készítetett játékokat lehet felfedezni és nyomkodni. Lényegében egy közösségi felület játékoknak. A Meta nem verte nagy dobra a Pocket elindítását. Az iPhone-okra szánt változatnak pedig egyelőre nyoma sincsen. A közösségi média óriás egyébként egyre komolyabb befektetéseket hajt végre az AI terén, legutóbb például arról lehetett hallani, hogy a cég maga is beszállna az ezt kiszolgáló felhő bizniszbe. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
0: A Muravidék hullámhossza. MMR

Love Me to Heaven, ez volt a Jonas Brothers slágere, 17 óra 25 perc van, Chris Rudy érkezik, és aztán gyerekgondolatokkal folytatjuk, de előtte arról, hogy holnap biztosan lecsap a hidegfront, annak az előszere már hozzánk is megérkezett, elerett az eső Lendván, de ilyen csendes, igazi, kellemes, nyári kis nyugtató, frissítő kis eső van, ami tényleg olyan csendes, hogy hangtalanul érkezett, és mi ezért hálásak vagyunk, hogy ide hangtalanul érkezett, mert hogy nem mindenhova így fog megérkezni. Olyannyira nem, hogy egy nagyon instabil légréteg van fölöttünk most, és éppen ezért kiszámíthatatlan, hogy hova, milyen időjárással csap le. Viszont a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy Bela Krajina térsége kapja a legnagyobb eséllyel a záporokat, zivatarokat, különösen késő délután, kora esti órákban, széllel, nagyon erős széllel, szakadó esővel, és a jég sem kizárt. Olyannyira nem, hogy jégeső bizony esett egy jó órával ezelőtt a Kolpa melletti Radencén, dió nagyságú jég hullott, úgyhogy ott megint nem kímélte a vetéseket és a kiskerteket az időjárás, és ennek lesz még utánpótlása. Egyrészt, mert nagyon meleg van, és a magasban hideg levegő áramlik fölénk, úgyhogy lesz csapadék a következő órákban, bár Pápáról azt írták, itt süt a nap, nem kerül ide az esőből, pont. Úgyhogy megyek, felhúzom a hagymákat, akkor jó munkát hozzá. Bízunk benne, hogy oda is kerülni fog az esőből, és abból a csendes fajtából, mint amilyet most mi is éppen átélünk. Úgyhogy nagyon kellemes, friss most már az idő, 25-26 fok van jelenleg Lendván, és csendes nyári zápor. Most Chris Rudy jön a Keresem a szót című dalával, és aztán folytatjuk gyerekgondolatokkal, de érkezik hamarosan Fiesta, jön Demény Ferenc és Albánóék is.

0: miért jó a tűzoltónak lenni, Poppi?
1: Azért, mert a tűzoltó, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, és akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rája.
0: Mire?
1: Hát a falla.
2: MMR.

Ezt a dalt is csak szeretni lehet, és abszolút hozzátartozik a nyárhoz és a nyárias hangulathoz. Albano és Romina Power, ez volt a Csíszara című slengerük, és maradunk a régi daloknál, illetve a 80-as évek hangulatánál, és ehhez mindenképpen hozzátartozott, és hozzátartozik a mai napig a Hungária együttes, ugye Fenyő Mikivel, Szikora Robival és a többiekkel, Dollival. Hotel Mentorba megyünk. Gondolom, sokan szállnak meg a nyár folyamán hotelekben, lehet, hogy éppen a Hotel Mentorban, ezt nem tudom, minden esetre ők nagyon jól kitalálták ezt a fantázia nevet, és hát a hoteleknek az az erőnye, hogy általában azért a tengerpartra épülnek, így nagyon könnyen elérhető a strand, általában szép onnan a kilátás is, és hogy gyorsan megnéztem, hogy mi a helyzet lent a tenger mellékem. Egyelőre még, akik fürdőznek és élvezik a késő délutáni strandolást, az még annyira nem zavaró, mert hogy lent a tenger melléken Portoros Kuper térségében ugyan megjelentek a komor felhők, de még a napsütés az uralkodó, így lent a tenger melléken 30 fok van, és a vízhőmérséklete is nagyon kellemes, abszolút nyári kikapcsolódáshoz és a szabadsághoz tökéletesen passzol, Lendván viszont 25 fokra visszament a hőmérséklet, és most, ha jól látom, akkor átmenetileg egy kis esőszünetünk van, ilyen kicsit erősebben esik, hol gyengébben, alig észrevehetően, de már nem csak itt esik az eső, hanem az ország nagy részére ez a jellemző. Ljubljana térségében például az eső zivatarral érkezett, és ott gyakorlatilag 10 perc alatt 7 fokot zuhant a hőmérséklet, de szakad az eső, és zivatar van a Triglav csúcsán is, ami jégesővel, dörgéssel, villámlással párosul, és a legtöbb helyen, főleg a hegyvidéki területeken az intenzív csapadék jellemző, és másutt is egyre több helyütt már megjelenik az eső, és szerencsére ennek a finomabb verziója, ami kifejezetten jól esik a kánikulában és a nyári melegben. Úgyhogy most egy picit ilyen szinte esti sötétség borult ránk, úgyhogy még villant is kellett kapcsolni itt a stúdióban. De ez önöket ne zavarja meg abban, hiszen a zene az éteren keresztül az ugyanúgy eljut a hallgatókhoz, így a folytatásban maradunk a régi slágereknél. Hungária, Csepregi Éva, jön a Unique, és hamarosan Shakira, aztán 18 órakor várjuk önöket a hírösszefoglalóval, tartsanak velünk!

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyi Stünde műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A mai hangtechnikus Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Petesházán ma avatták fel a teljesen felújított faluotthont, amelyre Lendva község valamivel több mint 179 ezer eurót különített el.
1: A szociális partnerek tegnap a gazdasági és szociális tanács első ülésén találkoztak, Janez Jánosa negyedik kormányának hivatalba lépése óta.
2: Tanya Fajon EU-s külön megbízotti jelölése megkerülte a kormányt és az illetékes parlamenti bizottságot.
1: Magyarországon megkezdődött a társadalmi egyeztetés a közúti közlekedés biztonsági szabályok átfogó módosításáról.
2: Hegyi etapot rendeztek ma a Tour de France kerékpár körverseny 14. szakaszán. A legjobb idővel Tadej Pogácsár ért célba.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Petesházan ma avatták fel a teljesen felújított faluotthont, amelyre a község valamivel több mint 179 ezer eurót különített el. Magyar János Lendva község polgármestere szerint szükség volt a rossz állapotban lévő faluotthon felújítására, sőt a beavatkozás előtt veszélyes volt az épület használata. Most Petesháza helyi közösség helyiségeket kap az egyesületek munkájához.
2: A valamivel több mint 169 ezer euró értékű beruházás egy részét szintén participatív költségvetéssel hajtották végre. A petesházi helyi közösség új konyha berendezését is kezdeményezte, amelyet szintén a megnyitón mutatnak be először. A felújított faluotthont a petesházi helyi közösség, amely Lendva község legnagyobb települése, mintegy 900 lakosával, és az egyesületek tevékenységeinek szánják, a helyiségek egy részét pedig az önkéntes tűzoltók is használják majd, akiknek többek között egy mentőcsónak is a rendelkezésükre áll, írta az STA.
1: A szociális partnerek tegnap a gazdasági és szociális tanács első ülésén találkoztak Janez Jánosa negyedik kormányának hivatalba lépése óta. A gazdasági és szociális tanács új összetételének több mint 2,5 órás bevezető ülését követően, amelyet a szakszervezeti oldalról Andrej Zorko vezetett, a szociális partnerek és a kormány képviselői hangsúlyozták azt a közös elvárást, hogy a jövőben a szociális párbeszéd az időben történő bevonáson, a megállapodások tiszteletben tartásán és a kompromisszumok keresésén alapuljon.
2: Az ESS úgy döntött, hogy augusztus 4-ig meghosszabbítja a demográfiai alapról szóló törvénytervezet nyilvános vitáját, és egy különleges tárgyalócsoportot hoz létre a jogszabály szövegének koordinálására. Zorko hangsúlyozta, hogy a találkozó fő témája a kormány szociális párbeszéddel kapcsolatos álláspontjának ismertetése volt, és a szociális partnerek szerepe a következő mandátumban.
1: Janez Ciglér Kráľ mezőgazdasági miniszter tegnap tartott találkozót a mezőgazdaság, az erdészet és az élelmiszeripar területén működő szakmai és kutatóintézetek képviselőivel. Hangsúlyozta, hogy ők lesznek a minisztérium stratégiai partnerei a fejlesztési politikák előkészítésében és végrehajtásában, majd kiemelte a projektek és a közfeladatok átlátható végrehajtásának fontosságát is.
2: A mezőgazdasági minisztérium bejelentése szerint a találkozó célja a legfontosabb kihívásokról folytatott nyílt párbeszéd, valamint az olyan megoldások keresése volt, amelyek hozzájárulnak a versenyképesebb szlovén mezőgazdasághoz, a tudás hatékonyabb gyakorlati átadásához és a nagyobb élelmezésbiztonsághoz. Hangsúlyozta, hogy a szakmai és kutató szervezetek lesznek a minisztérium stratégiai partnerei a fejlesztési politikák előkészítésében és végrehajtásában.
1: Tanya Fajon EU-s külön megbízotti jelölését a külügyminisztérium főtitkára írta alá, és a jelölés megkerülte a kormányt és az illetékes parlamenti bizottságot, figyelmeztet a külügyminisztérium, amely a jelölés érvényességét bizonytalannak ítéli. levelezési ülésen a kormány tájékoztatták a külügyi és európai ügyi minisztérium Tanya Fajon Száhel övezeti EU külön megbízotti jelölésével kapcsolatos jelentéséről.
2: A jelentésben a minisztérium először a rendelkezésre álló dokumentáció alapján foglalja össze a kinevezés kronológiáját. Május 14-én Kaja Kallas az EU főképviselője, az EU tanácsán belül működő politikai és biztonsági bizottság nagykövetein keresztül levelet küldött az EU külön megbízottak kinevezésével kapcsolatban, amely felhívást is tartalmazott a Száhel övezeti jelölésekre. A levélben kimondták, hogy az EU tagállamok javasoljanak jelölteket.
1: A kormány koalíció pártelnökei, a kormánytagok és a koalíciós képviselők tegnap a Krány melletti Bördön ültek össze koalíciós csúcs találkozóra. A csúcsot az év végéig szóló munkatervek jellemezték, amelyek között az európai irányelvek, a költségvetés felülvizsgálata, valamint sok más terv szerepelt.
2: Az STA szerint a koalíciós ülésen az is megállapításra került, hogy az első néhány hónapban sok időt vesz igénybe az európai irányelvek végrehajtása, különösen azokon a területeken, ahol Szlovénia állítólag lemaradt, és ezért büntetésekkel néz szembe. A csúcson a koalíció számos projektet vázolt fel az egészségügy területén, ahol elsősorban a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet fokozottabb aktivitására fognak törekedni. A fontosabb tervek közé tartozik a kultúra területe, ahol a médiáról és a szlovén RTV-ről szóló törvények módosítása a kiemelt feladatok része, írta az STA.
1: És most külföld híreivel, azaz magyarországi hírekkel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A jövő héten a magyar kormány elé viszi a szombathelyi aszbeszt szennyezés felszámolásáról szóló javaslatokat a vidék és településfejlesztési miniszter. Ezzel megszülethet a döntés a jelentősen szennyezett területek biztonságának gyors, tartós visszaállításáról, jelezte a város polgármestere.
2: Nemény András kitért rá. A tárcavezető a miniszterelnök kérésére látogatott el Szombathelyre, ahol főként az Oladi plató területén égető a kérdés, ott mérték ugyanis a legrosszabb értékeket. Bár a vizsgált részen az ideiglenes intézkedések hatására a kiporzás mostanra határérték alá csökkent, a helyzet továbbra is gyors és biztonságos megoldást igényel az ott lakók számára, mondta. Szavai szerint úgy tapasztalta, a kormány partnerként lép fel az ügyben, és például arról is beszéltek a tárcavezetővel, hogy az aszbeszttel érintett kő elvitele és a lefedés mit jelentene a gyakorlatban.
1: Magyarországon megkezdődött a társadalmi egyeztetés a közúti közlekedés biztonsági szabályok átfogó módosítása amely kijelentésével

0: indítanak a közlekedésbiztonságról, a magyar állampolgárok és a hivatalos kormányzati egyeztető felületen keresztül küldhetik el javaslataikat és észrevételeiket ezzel a tervezettel kapcsolatban.
1: Sport.
2: Ma 155 kilométert tettek meg a kerékpárosok a Tour de France körversenyen. A 14. etap ismét hegyi befutóval ért véget, és Tadej Pogácsár győzelmével. Holnap további hegyi szakasz vár a bringásokra, amely újabb előnyt hozhat Tadej Pogácsárnak 184 kilométer után. Az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa továbbra is a sárga trikó viselője, a mezőny előtt 14 szakasz után 4 perc 30 másodperces előnnyel rendelkezik. Tadej Pogácsár kerékpáros sztár utalt arra, hogy 2019 óta először indulhat a Vuelta a España kerékpárversenyen. A Tour de France mai szakasza előtt, ahol Pogácsár vezet, az UAE Team Emirates csapatának első embere, Mauro Gianetti azt mondta, hogy a franciaországi verseny után hoznak végső döntést, írja a TNT Sports. A Vueltát augusztus 22-e és szeptember 13-a között rendezik. Ma a harmadik helyért harcolnak a foci VB-n. Időnk szerint 23 órakor kezdődik a Franciaország és Anglia közötti mérkőzés Miami-ben. A fináléra holnap 21 órakor kerül sor New Yorkban, a rangos címért az Európa-bajnok Spanyolország és a címvédő Argentína száll harcba. A döntős mérkőzést pedig a szlovén Slavko Vincic vezeti.
0: Időjárás. Este és az éjszaka folyamán a középső ország részben lenyugszik a légkör, miközben a tenger melléken hajnalig még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap részben derült időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel, délután és este felé északi szél mellett helyi záporok, zivatarok várhatók. Reggel 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, még napközben 24 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk, az Adrián 30 fokra melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nincs fennakadás, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt ma 22 óráig zárva lesz a tenger melléki stráda Nanosz leágazása Vörtojba irányában. Akadozik a forgalom a Kastelec alagútban a főváros felé, és akadozik a Steyer pálya forgalma is Vránszkó és Szentrupert között Maribor irányában.
2: Szombatesti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyi Stünde műsorvezető és Vucsák Filip mai hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!

Lányok szívében lakom, Orbán Józsi és Zambu Jimmy énekelte ezt a dalt egy perccel negyed hét után. Hát ma este foci meccs, de szerintem sokan most délután nézték az időmérőt is, mert ne feledkezünk el, hogy azért a szágoldó cirkusz tovább dübörög. Forma 1 is lesz a hétvégén, a legfrissebb Forma 1-es hírek szerint ugye Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót. Ez a nagyon fiatal srác, aki egyébként végtelenül kölyökképű és nagyon-nagyon ügyes. A belga nagydíj időmérő edzésén ő volt a leggyorsabb, és pályafutása a 6. edzés elsőségét ünnepelve ezt a szezont megnyitotta. A bajnoki éllovas mögött Max Verstappen végzett a 2. helyen, míg a 3. időt Lando Norris autózta. Norris azonban egy korábbi 10 helyes hátrasorolásos büntetés miatt nem az első sorokból rajtolhat, úgyhogy ugye a büntetés miatt így George Russell lép előre a 3. rajtkockára, így a Mercedes kiváló pozícióból várhatja a spályi futamot, és nyilván holnap nagyon sokan nézik a hétvégi menetrendet, a világbajnoki meccset labdarúgásban, és természetesen a világbajnoki futamot a Forma 1-ben. A belga nagydíjnak egy nagyon klassz Forma 1-es versenypálya ad otthont, és mondhatjuk, hogy a leghosszabb és az egyik legikonikusabb helyszín a Forma 1-es világban. Az Ardennek erdőségeiben elterülő aszfaltcsík, a tempós kanyarjairól, a hatalmas szint különbségeiről, és hát nyilván a kiszámíthatatlan mikroklimatikus időjárásáról híres. A pálya hossza 7,004 kilométer, amivel torony magasan a leghosszabb körnek számít a jelenlegi verseny naptárban. A pilóták tehát 44 kört teljesítenek a holnapi futamon, ez több mint 308 kilométeres távot jelent, 19 kanyarból áll a pálya, van 9 ballos és 10 jobbos kanyarja. És hát ugye lehet tudni, hogy ezeknek a pályáknak mindegyiknek van sajátossága. A világ talán leghíresebb kanyar kombinációja ehhez a pályához köthető. A versenyzők egy meredek lejtő alján balra, majd egy vakon érkező brutális emelkedőn jobbra-balra fordulnak szinte teljes gázzal, miközben hatalmas G-erők hatnak rájuk. Úgyhogy ezt a holnapi futamot is érdemes megnézni. A kiszámíthatatlan időjárást ugye említettem, hatalmas terület miatt rendszeresen előfordul, hogy a pálya egyik felén szakad az eső, a másik része pedig teljesen száraz és süt a nap, ami komoly stratégiai kihívás elé állítja a csapatokat, úgyhogy aki itt nyerni tud, az valóban nagyon technikás és nagyon ügyes. Tehát ezen a hétvégén a 2026-os belga nagydíjat rendezik meg a történelmi Spa versenypályán. Az időmérő már lezajlott, holnap július 19-én nagyszabású főfutam, helyi idő szerint 15 órakor rajtol el, úgyhogy érdemes ezt is követni és figyelemmel kísérni. A Mercedes ifjú tehetsége a pole pozícióból ezúttal is Andrea Kimi Antonelli indulhat, akár neki is szurkolhatnak, vagy ha van Forma 1-es pilóta, akit különösen kedvelnek, akkor érdemes holnap szorítani a Forma 1-ben is, de nyilván a Tour de France is zajlik, aki kerékpáros versenyt nézne, az is tudja követni mind az interneten, mind a tévés közvetítéseken. Ugye Pogacar a legjobbak között van, így aztán a szlovénok nagy része egyébként ráfókuszál, de azt gondolom, hogy pont ettől szép a sport területe, hogy rengeteg olyan sportág van, ami vagy ilyen, vagy olyan szempontból a kedvencünk lehet, és nagyon jól megfér egymás mellett. Úgyhogy izgalmas lesz sport szempontjából a hétvége, Tour de France, Forma 1 és VB záró akkord, előtte pedig ma ugye a bronzmeccs 23 órakor Franciaország, Anglia. Nézzék, nálunk pedig hallgassák most a Kim Novákot. Jön egy gyönyörű dallal Donna Louise és Richard Marx, aztán Zoránhoz egy kis romantikát, utána pedig egy kis színes összeállítás, kis kulturális, kézműves foglalkozásokat érintő 8 perces kis interjú a Tini Express helyett egy kézműves táborról, úgyhogy ezt fogjuk felidézni, tartsanak velünk!

0: A Muravidék hullámhosszas.
1: MMR. Múlt héten látogattunk el a kézműves alkotótáborba, amelyet érthetően a gyerekek azért választották elsősorban, mert szeretnek kézműveskedni. Emellett pedig még más okból is beneveztek a táborba. Halljuk is, miért.
2: Lisa vagyok, és 7 éves. Nagyon tetszik, minden éven el szoktam menni. Csináltam nagyon sok mindent, de nekem mindközül az agyagadás volt a legjobb. Most fából készítünk, a többiek megcsinálnak kukoricacsuhából angyalokat, másikak pedig megalapácsolnak ilyen kis darabokat, amikkel így ilyen minta jön ki.
1: Mit készítettél agyagból?
2: Egy világító tornyot.
1: Hogy készült ez a torony?
2: Háromféle sablon, egy kör, egy kis téglalap és egy nagy kocka, és a kockát össze kellett rakni fölülre a kört, és aztán a kisebbet azt ráraktuk, és úgy.
3: Én Farkas Tára vagyok, 9 éves, és azért jöttem a táborba, mert ugye ez 4. vagy 5. osztályig van, és ezen az éven leszek 5.
4: Mi az, ami tetszett neked?
3: Amikor festményeket csináltunk. Először leszelotejpeztük ilyen vonalakkal, azután befestettük azokat a helyeket, ahol nem szelotejpeztük le, és akkor, amikor ez kész volt, akkor a szelotejpet leszettük, és ott, ahol rajt volt a szelotejp, ott fehér vonalak voltak, ott pedig, ahol befestettük, ott pedig be volt festve.
1: Mesélte Liza és Tára.
5: Én Kaszás Hanna vagyok, 8 éves.
4: Mi tetszett neked eddig a leginkább?
5: Amikor világító tornyot csináltunk a agyagból, és azt, mikor még fog száronni, hazavisszük, és majd betesszünk egy gyertyát, és majd világítani fog.
6: Én Kovács Lucia vagyok, 9 éves, jövőre leszek 5. Én is nagyon szerettem a festményeket, amikor leszelotejpeztük, és befestettük, és akkor, amikor megszáradt, akkor ezeket a szelotejpeket lehúztuk, meg az is tetszett, amikor ilyen szegeket vertünk bele egy fadarabba, és akkor ez egy formát alkotott, és akkor így körbehúztuk pamukkal.
7: Én vagyok Tukszár Anna, 6 éves vagyok. Nekem is a legérdekesebb a festmény volt.
8: Én Kaszás Násztia vagyok, ezen az éven megyek 6. osztályba. Azért jöttem ebbe táborba, mert nagyon szeretek én is kézműveskedni, meg most már 5. éve itt vagyok, úgyhogy mindig tetszett, hogy mit csinálunk. És nekem legjobban tetszett szerintem minden, vagy pedig a batikolás, amikor különböző színekkel befestettünk ilyen kendőket, és ma biztos csinálunk valamit ezekből a kendőkből, meg pollót is lehetett festeni, vagy rövid nadrágot.
1: Halljuk még, Leventének mi nyerte el a tetszését.
9: Amikor kaptunk egy kalapácsot, meg szöget, aztán ütöttük bele, aztán utána meg fonallal körbe díszítettük.
4: Milyen mintában alakítottad ki ezeket a szögeket?
9: Hát van kutya, meg világító tornyot, de én világító tornyot választottam.
1: Botonnak pedig?
10: Az agyagom, világító tornyot, meg a szögelés.
4: A fafaragás mennyire nehéz munka? Mit kell itt csinálni?
10: Hát, tőzsdával meg kell rajzolni egy mintát, aztán ki kell kalapálni, mint a X-szobokat csinálják, valamilyen szöggel, meg kalapáccsal, vagy pecsétakóval, vagy úgy nézett ki.
4: Az ujjai mindenkinek épek és egészek?
10: Igen.
4: Nagyon sok szép kis alkotás készült itt a táborban. Úgy tudom, hogy ezeket nagyrészt haza is vihetitek. Már gondolkodtatok egy kicsit, mit tartotok meg magatoknak, mit ajándékoztok oda valakinek, mi kié lesz?
11: Én mindent hazavittem, amit eddig csináltunk. Máma hazaviszem, amit még máma csináltunk. Akkor majd otthon eldöntöm, hogy kinek adok mit, és mit tartok meg.
12: Én csak azt tudom, hogy a nyakláncokat, amiket csináltam, azokat az anyukámnak adom, de a többit még nem tudom.
13: Én a világító toronyt azt el fogom ajándékozni.
8: Én nem gondolkoztam nagyon, de biztos vagyok, hogy a világítótornyot, meg így a madárkát, amit csináltunk, ezt megtartom. Aztán meg majd akkor még megkérdezem, hogyha mamának valami tetszik, és elajándékozom meg, akkor itt tovább.
1: Mesélték a Hosszúfaluban megszervezett kézműves alkotótábor résztvevői. Az iskolásokkal arról is beszélgettünk, hogy mivel telnek a nyári napok olyankor, amikor otthon vannak, nem pedig egy táborban.
13: Hát az anyukámmal szoktam társasozni, vagy bármit ilyen játszunk az a szüleimmel.
11: Hát szoktam rajzolni, televíziót nézni, Minecraftozni, és sokat kinn is lenni.
4: A tévézésnél, vagy a játéknál vannak valamilyen korlátok, vagy ilyenkor nyáron bármennyit lehet ezzel tölteni?
11: Max 4 óra a televízió, de én sosem haladom át a 4 órát, hanem mindig csak 3 vagy 2. Hát a Minecraftozásnál az 1 óra max, és akkor a kintlevésnál pedig bármennyi.
14: Mi el szoktunk menni fürödni, szoktunk barátokkal játszani, nézni a televíziót.
12: Én szoktam kilenni, szoktam sétálni, néha elmegyünk fürödni, szoktam televíziót nézni és Minecraftezni, megjátszani.
4: Nálad hogy alakul? Mennyi időt töltesz tévénézéssel például, vagy játékkal?
12: Az anyukám azt mondta, hogy 2 órát szabad a tévét vagy a Minecraftot néznem, de én általában ezt nem tartom be, és lesz belőle 2,5 óra.
7: Szoktam játszani, néha megyünk fürödni, és szoktam én tévét nézni.
8: Mi is szoktunk menni fürödni, akkor párszor barátokat hívunk át, és játszunk velük, de legtöbbször még így otthon vagyok, pihenek, meg kint is vagyok, csak nem olyan sokat, mert nagyon meleg van párszor.
4: Hát igen, említetted a pihenést, ilyenkor az az egyik legfontosabb dolog, hogy a tanévet egy kicsit kipihenjétek, és aludni sokat szoktatok ilyenkor, vagy többet, mint tanév közben?
11: Igen. Ilyen 9-kor vagy 8-kor megyek aludni, de most tábor van, és én 7-kor felkelek, hogy el tudjak készülni, aztán akkor az anyukám jön értem, aztán elvisz ide táborba, máskor pedig 8 vagy 8:30.
14: Ilyen 10-kor szoktam elmenni aludni, most, mikor tábor van, meg egy kicsit később, reggel 7:30-kor fölkelünk a testvéremmel, és jön értenk a mamánk, hogy idehoz minket.
4: Amikor pedig nem lesz tábor, akkor többet alszol majd?
14: Igen.
12: Amikor tábor van, akkor 8:30 vagy 8:30 vagy 8:30 szoktam aludni menni, és 6:45-kor kelek. Amikor pedig nincs tábor, akkor pedig 8-10-ig szoktam fent lenni, és 6-kor vagy 7-kor kelek.
4: Sokat szoktál aludni?
7: Igen.
4: Szeretsz is aludni?
7: Igen.
8: Én most, mert táborban kicsit előmegyek aludni körülbelül 9-kor, de így most, hogyha nincs iskola, meg tábor sincs, akkor pedig párszor tovább is fel szoktam maradni, hogy nem tudom, megnéztem egy filmet, és akkor aludtam, ameddig bírtam.
1: Ezt mesélték azok az iskolások, akik múlt héten Hosszúfaluban a kézműves táborban alkottak, barátkoztak, és minden bizonnyal jól szórakoztak.

Ő volt Erin Kara, és már is jön a Republik. Zoltán Erika, Szűcs Judit, ezzel búcsúzik a délutáni csapat, ezzel a zenei kínálattal, és köszöni meg önöknek a délutáni figyelmet. Republik már is szól, gurul a kő, mi pedig gurítjuk tovább ezt a mai estét sok-sok mindennel, hamarosan majd. Így van, Republik, ahogy ígértem, és már is cipő hallható mögöttem, és talán ez egy jó ráhangolódás lehet egyébként az esti meccse is, ami 23 órakor kezdődik. Hát addig kitartás, szombat este van, lehet egy picit lazulni, elengedni, feltöltődni, magunk mögött hagyni a hét küzdelmes, nehéz napjait, és rápihenni. Hát nálunk megérkezett az eső, és több helyütt elerett, így a hallgatónk is írt, többek között egy levelet most találta meg Szentpéterföldéről. Gabriella írt nekünk, szia Tünde, Szentpéterfán volt egy jó zápor, a levegőt jól lehűtötte, úgyhogy most kellemes a levegő. Hát ezt kívánom önöknek, legyen kellemes az estéjük, és töltsék kellemesen a hétvégét is. Búcsúzik a délutáni csapat. Én azt gondolom, hogy egy kellemes szombatot töltöttünk együtt, remélem, hogy ez az estére is igaz lesz. Bucsek Filip volt a közvetlen segítőtársam, ő volt a hangtechnikus, neki köszönöm a munkáját, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. A felelő szerkesztő Pisznyák Attila nevében elköszön a műsorvezető, Cseresnyés Tünde, minden jót kívánok. Holnap déltől újra várom önöket, legyen szép estéjük.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a marha bogározása. Réges-régen az antivilágban a szarvasmarhák, akármilyen legyes idő is volt, szép csendesen egy helyben legelésztek, sohasem bogároztak. Annál nyugtalanabbak voltak a juhok, ha csak egy bogárka szállott feléjük. Ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Izzat hatott belé a szegény juhász, míg összeterelte őket, hanem mikor Krisztus Urunk a földön járt. Egészen megváltozott a dolog. Rekkenő nagy meleg volt, s Krisztus Urunk éppen egy nagy pusztaságon vándorolt keresztül. Egészen eltikkadt a nagy szomjúságtól, s ugyancsak megörült, mikor meglátott egy gulyást, aki egy bokor tövében heverészett. Körülötte meg ott legeltek a szarvasmarhák. Köszönti a gulyást illendőképpen, s kér tőle Isten nevében egy kicsi tejet, hogy enyhítse a szomjúságát. Várj már, mondotta a gulyás, hát add pihenjenek. Hát csak pihenj, mondotta Krisztus, s azzal tovább ment. Na de még egy egyhajtásnyira sem ment, utcu, ahány marha volt, mind megfutamodott. Ahányan voltak, annyi felé bogároztak, s bezzeg nem pihent tovább a gulyás. Szaladott erre-arra a nagy melegségben, hogy a nyelve is kilógott már. Amint tovább megy Krisztus Urunk, látja, hogy egy juhász szaladgál terelgeti a nyáját. Köszönti ezt is, s kér tőle egy csepp tejet Isten nevében. Jó szívvel, földi, mondotta a juhász. Csak várj, míg összeterelem a juhaimat. Na, még jóformán ki sem mondta ezt, a juhok maguktól szépen összeterelődtek. Akkor a juhász megfejt egy juhot, s a tejet odaadta Krisztus Urunknak. Azóta nem bogároznak a juhok, heverészhet a juhász, de bezzeg annál több baja van a gulyásnak. Ha meleg, legyes idő van, nincsen nyugodalma.
0: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, mesen volt. Jó éjszakát, gyerekek. Jó éjszakát. Szép álmokat. Szép álmokat.
2: A Muravidék villámhossz. MMR.

0: Mi van ma, ember? 20 perc váraklat, kész van ma haja?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menj!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a Szombati Hírmagazin jelentkezik ezúttal 4 témával, várjuk Önöket. Díszüléssel vette kezdetét Hodos község 27. községi ünnepe tegnap este. Denis Tamáskó polgármester köszöntője után kiosztották a kitüntetéseket, ma átadják az öntözőrendszert, vasárnap pedig Kapornakon megtartják a 25. nyílt községi tűzoltóversenyt. Botka Ágnes összeállítása következik.
1: Először is szeretnék gratulálni minden községi lakosnak a mai ünnepére. A mai napon egy elismerés osztóval fogunk készülni, ahol meg vannak hívva a vendégek, külföldről otthoni vendégek. A holnapi napon a sportcentrumban lesz egy focitorna. Szeretettel meghívok mindenkit a focitornára is, és vasárnap pedig a tűzoltók fognak Kapornakon egy kisebb versenyt folytatni. Örülünk, hogy az ifjúsági központot fel tudtuk újítani. Most nekiálltunk a temető felújításának. A régi temetőnél már kicseréltük a kerítést, az új temetőnél elkezdtek a munkálatok, úgyhogy örülünk neki, és a focipályán még kialakítottunk egy öntözőrendszert, úgyhogy örülünk neki, hogy mindent, amit ma itt át tudunk adni, átadjuk az embereknek. Most már egy hagyománnyal vált, hogy így széthúztuk 3 napra. Fontosnak tartjuk, hogy az emberek összejönnek, beszélgetnek, társalognak, úgyhogy a jövőben is így tervezzük majd.
2: Az országnak az egyik legkisebb községe még mindig így van, vagy kinőtte magát egy picit?
1: Igen, itt a utolsó meg a utolsó előtti helyen vagyunk, de próbálkozunk, hogy azért az emberek költözzenek ide, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz majd a jövőben.
2: Miben jelent előnyt, illetve miben jelent hátrányt?
1: Előnyt abban jelent, hisz így tényleg minden embert tudunk személyesen ismerni, tudunk segíteni a problémájukon, úgyhogy szerintem ez egy nagy előny a nagyobb községekhez képest. Hátrány pedig abban van, hogy nincs annyi munkás, aki minden területet le tudna fedni.
2: Még néhány szót a beruházásokról, említette ezt, hogy most adják át az öntöző rendszert. Ez a labdarúgó pályára vonatkozik?
1: Igen, a labdarúgó pályán alakítottunk ki egy öntöző rendszert. Kaptunk támogatást a Futballszövetségtől, és még várunk egy támogatást a fundáciától, úgyhogy reméljük, hogy az is meg fog érkezni, és a focisták így könnyebben fogják majd fenntartani a focipályát.
2: Hány lakos számlál a község, és hogy van-e nagy elköltözés, kivándorlás innen, illetve hogy a fiatalok megtalálják-e a helyüket ebben a községben?
1: Azon dolgozunk, hogy megtalálják, úgyhogy a projektek is a jövőben erre fognak hangsúlyt fektetni. A házokat vásárolják az emberek, úgyhogy sokan is költöznek ide. Nagyon nincs is üres ház, úgyhogy reméljük a következő években is ez a trend így fog haladni, de tudjuk, hogy Hodos községnek is idősebb a lakossága, úgyhogy reméljük, hogy gyerekek is fognak születni, és az óvoda is tovább fog működni.
2: Nagyon szép az idősek otthona is, az is egy új létesítmény viszonylag. Mekkora az érdeklődés és hogyan működik, van-e ott is, ahogyan említette, elég munkaerő?
1: Igen, örülünk neki, hogy ott is néhány lakos tud dolgozni, reméljük a jövőben is így lesz. Az idősebbek, akik használnak rá, azok be tudnak jutni, úgyhogy remélem, hogy így lesz a jövőben is.
3: Nyilatkozta Denis Tamáskó Hodos polgármestere. A díszülésen jelen volt Balódi László, a szlovákiai Hodos, mint testvér település polgármestere is, aki az együttműködést a következőképpen értékelte.
4: Községünk és a szlovéniai Hodos közt van 220 kilométer, nem nagy a távolság, de viszont mindannyian nagyon el vagyunk foglalva, tehát ebből nyilvánvaló, hogy picit kevesebbet találkozunk, mint ahogy ez szükséges lenne. A legfontosabb mindenképpen az, hogy lássuk egymást, többször is azért találkozunk minimálisan a egymás falunapjain, vagy ilyen kulturális aktivitásaikon részt tudunk venni. Ezáltal sok-sok év alatt, konkrétan 30 év alatt képültek olyan személyi kapcsolatok, nem csak a községek vezetősége, hanem a községek lakosai közt is, olyan baráti és több mint baráti kapcsolatok, amik arra mutattak rá, hogy hihetetlenül embereket ismertünk mi itten meg. Ami engem egy személyesen illet, én 2006-ban, mint képviselő, ismertem meg a itteni községet, és utána most már 16. éve, mint polgármester, nagyon jó a kapcsolat, nagyon jó. Az abszolút nem függ attól, ki a polgármester itt vagy ott. Hasonlóak a problémáink, hasonlóak a nézeteink a problémák megoldására. Nagyon jó.
3: A jubileum alkalmából aranyplakettel tüntették ki.
4: Nem vagyok belsőleg meggyőződve arról, hogy ez a díj engemet illetne meg. Nyilvánvaló, hogy itt inkább azokat kell kitüntetni, akik ezt a kapcsolatot összehozták valamikor 96-ba, és ebből kifolyólag virágzik ez a kapcsolat, és mi már csak ezt tovább tudjuk vinni, ezt a kapcsolatot. Tehát inkább őnekik illdomos adni ezt a díjat. Én, ha ezt kaptam, vagy kapom, akkor mindenképpen köszönet jár érte, és nagyon jó érzés, és biztos, hogy olyan helyre fogom kitenni, ami mindig szem előtt lesz.
2: A kulturális kapcsolatokon túl más egyéb gazdasági vagy más jellegű kapcsolatot is ápolnak esetleg?
4: Ha adódik lehetőség határon átnyúló pályázatok keresztül pályázni, akkor ezt mindenképpen van akarat mind a két fél felől. Sport területén úgy szintén szokunk találkozni, hát itt is van egy labdarúgó csapat, nálunk is van labdarúgó csapat, tehát itt ez a kapos úgy szintén működik. Mind a két községben vannak önkéntes tűzoltó egyletek, ők is ápolják a kapcsolatot, ők is szoknak találkozni, és oda-vissza alapon a bemutatókon vagy a versenyeken részt szoknak venni.
3: Az ünnep alkalmából továbbá aranyplakettet adományoztak Anduskó Jánosnénak és Jánosnak, a Hodosi Őrségművelődési és Turisztikai Egyesületben végzett szakmai munkájukért és tagságukért. Polgármesteri elismerésben részesült továbbá Oliver Andrejcsák, a kiemelkedő tanulmányi eredményért, és Filip Andrejcsák a labdarúgásban kifejtett igyekezetéért. Továbbá Ella Bocskorec kapornakról és Szilva Román Hodosról kapták a legszebb virágokért járó elismerést.
0: Rádiónkban már beszámoltunk arról, hogy Sálovcén és Kebelén befejezés előtt állnak a lendvai idősek otthonához tartozó új egységek. Közben Dobronakon is megépült az idős otthon, amely szervezetileg a Rakicsáni intézethez tartozik. Cigán Szilvia az új létesítmény helyszínén Marian Kardinál dobronaki polgármesterrel készített beszélgetést.
5: Dobronakon 44 plusz 4 férőhelyes idős otthon épült, amely szervezetileg a Rakicsáni idősek otthonához tartozik. Az egykori óvoda telkén egy korszerű, U betű alakú objektumban kapnak helyet az intézményes gondozásra szoruló idősebb személyek. Az otthon bútorzatának beszerelése is már nagyban folyik, amiről Marian Kardinál polgármester kíséretében személyesen is meggyőződhettünk. Következik az ellenőrzés, a műszaki átvétel és a használatba vételi engedély megszerzése. Objektív okokból némi késéssel, de megvalósultak a tervek.
6: Bol pomembno je za občino Dobronik, da je dom starejših končan.
7: Dobrona község számára az a fontos, hogy az idős otthonon a munkálatok gyakorlatilag befejeződtek. A tervek szerint szeptemberben lesz a megnyitója. Aztán még az idén, lehetőleg októberben beköltözhetnének az első lakók. Szívből kívánjuk, és ezt javasoltuk a Rakicsáni idős otthon vezetőségének is, hogy Dobrona község lakosai elsőbséget élvezhessenek, vagyis saját környezetükben a dobronaki idős otthonban kaphassanak helyet. Nem utolsó sorban a község is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy megvalósuljanak a 20 éve dédelgetett tervek. A beruházás értéke megközelíti a 6 millió eurót. A község hozzájárulása a telek ingyenes biztosítása volt, valamint átvállalta a kommunális illeték felét. Természetesen mindaz, ami az otthon környezetében szükséges, a község feladata lesz. A környék és az utak rendezése, valamint a közlekedés biztonság szavatolása is fontos. Tudniillik, az otthon mellett található az iskola és az óvoda, a lakótömbök és a sportpálya, amelyeket mind személygépkocsival közelítenek meg. Mindezek rendezése a legvégén esedékes, és körülbelül 300-300 rendezése a legvégén esedékes, és körülbelül 300-350 ezer euróba kerül a községnek.

0: Hoz. Ami pedig a foglalkoztatást illeti, ide tartoznak az egészségügyi nővérek, az ápolók és gondozók, valamint a műszaki személyzet és a Dobronaki Egység vezetője. Örömömre szolgál, hogy jó néhány munkahelyre helybeliek is jelentkeztek, és információim szerint a kiválasztás már folyamatban van. Augusztus végén már pontosan tudni lehet, hány alkalmazottat foglalkoztatnak.
1: Torej konec augusta seveda že znano, koliko bo ljudi zaposlenih.
2: Marian Kardinár, dobronaki polgármester azt is elmondta, hogy az intézet vezetőségével az intézményes gondozás mellett a többi szolgáltatás megvalósításának lehetőségeiről is tárgyalni fognak. Nevezetesen az otthoni segítségnyújtás, az otthoni tartós gondozás és a nappali ellátás is szóba kerül. Augusztus folyamán pedig az összes háttérszolgáltatást biztosító intézménnyel is megbeszélést folytatnak, hiszen az egészségügyi és a gyógyszertári ellátásnak is zökkenőmentesen kell működnie az idős otthonban.
3: Az idén ismét megnyitja kapuit a nyári természetismereti tábor, amelyet Dobronakon, a Bakónaki tó környékén szerveznek meg. A zöldelő környezetben megrendezésre kerülő, a természet lágy ölén napközis tábor felejthetetlen élményeket, játékos környezeti nevelést és igazi erdei kalandokat ígér a 7-12 éves korosztály számára. Nagy Éva az erdei élményeket kínáló Art Forest alapítója, valamint a Dobronaki természetismereti tábor szakmai vezetője nyilatkozott Szabó Szuzinak.
4: Ennek a tábornak nagyon sok különlegessége van, a legfontosabb az az, hogy állandóan kint vagyunk a természetben, az erdőben, szóval jó idő, rossz idő esetén mi mindig kint vagyunk, és feltaláljuk magunkat úgy, ahogyan azt valamikor az emberek, amikor még kint éltek, ugye, amikor még nem volt épített ház, épület. Mindenre van egy kis B-terv, tehát a szép idő esetén játszani fogunk, ismerkedni a természettel, bele fogunk menni az erdő mélyébe is, egy kicsit olyan történeteket fogunk hallani, olyan szempontból fogjuk megtapasztalni az erdőt, amit lehet, hogy egy kutyasétáltatás, vagy egy családi séta közben nem sikerül, mert nem vagyunk annyi ideig kint a természetben.
5: De milyen foglalkozásokat biztosítanak a gyerekeknek?
4: Olyan játékok, olyan foglalkozásokkal lesz teli, ami nagyon megnyitja az érzékszerveket, de kutatni is fogunk, túrázni is fogunk. Egy csomó olyan szakembert is hívtam a táborba, akik majd a saját szemszögükből mutatják meg a természet erejét, bölcsességét. Például így el fog látogatni hozzánk egy vadász, aki a nyomokat fogja majd bemutatni, hogyan tudunk az állatoknak a nyomait észrevenni, mit mondanak, árulnak el ezek a nyomok számunkra. Jön majd egy gyógynövényes, a Vajdics Rózsi tanítónéni, aki majd a gyógynövények varázslatos világában fog minket bevezetni. Jön majd a helyi erdész is, aki valószínűleg olyan dolgokat fog elmondani, amiket nem minden nap hallunk. A Bakónaki tó körüli erdőről ugyanis neki a kis ujjában van minden fa, ösvény, kis titok, amit ő mint szakember tud, de nem nagyon tud a nyilvánosság erről.
5: Nagy Éva, mint erdőpedagógus vezetésével a gyerekek nem csak elméleti tudást kapnak, hanem érzékszervi játékokon, gyógynövényismereten és az erdő megélésén keresztül kapcsolódnak a környezethez.
4: 7 és 12 éves gyerekeket várunk ebbe a táborba, kétféleképpen lehet jelentkezni. Aki úgy érzi, hogy könnyebb neki e-mailt írni, akkor van egy olyan e-mail, ami info@artforest.si, tehát erre az e-mail címre lehet jelentkezni, illetve a Facebookon a Természet lágy ölén tábor esemény alatt van egy online jelentkezési lap, tehát online felületen is be lehet jelenteni a kíváncsi gyerekeket, és mindezt pedig július 20-áig. Valójában 4 napig tart, és legjobban annak örülnék, ha a gyerekek 4 napra jönnének, mert úgy érik, meg nő a csapat is, viszont lehet egy napra is jelentkezni, tehát ha valakinek úgy felelne meg, hogy csak a keddi napon, vagy csak a csütörtöki napon, az utolsó napon felelne meg az idő, illetve a program aznap a legvonzóbb, akkor egy napra is be lehet jelenteni a gyermeket. És mivel ilyen családorientált a tábor, ha valakinek a kis testvére vagy a nagyobb testvére is szeretne jönni, akkor ilyenkor kedvezményes áron tud a testvér bejelentkezni a táborba.

0: Vereséggel kezdte szereplését a szlovén labdarúgó bajnokság élvonalában a NAFTA. Az első osztályba visszatérő lendvai csapat hazai pályán 2-0-ra kapott ki a bajnoki cím egyik esélyesének tartott Kopertől, Szabó Rudolf összefoglalója.
1: Bátran kezdte a mérkőzést a NAFTA, amely már az első támadásból betalált, ám a gólt Les miatt érvénytelenítették. A vendégek fokozatosan átvették az irányítást. Matondo mellé fejelt. Rimac lövésénél pedig Eriaosek és Dragoner a gólvonal előtt mentett. A NAFTA többnyire távoli lövésekkel a 16-oson kívülről próbálkozott, illetve a tegnap nagyon aktív Poredos beadásai jelentettek veszélyt. A 26. percben Iličić remek indítását Manseri váltotta gólra. A találatot a hazaiak támadójának Jaša Ragicnak az önző megoldása előzte meg, aki ígéretes helyzetben nem passzolt Marosának, így a Koper gyors ellentámadást vezethetett. A második félidő elején a játékvezető előbb büntetőt ítélt a NAFTA javára, ám videóbírózás után visszavonta a döntését. Rimac és Pirtosek párharca után Matosa játékvezető végül nem ítélt 11-est, miután visszanézte a felvételt. Az 52. percben a hazaiak előtt adódott a legnagyobb egyenlítési lehetőség. Poredos lövését még hárította Bás kapus, a kipattanót azonban Zorica gyengén lőtte meg, így a vendégek hálójára könnyedén védett. A hajrában az ujjanc Micsics és Alex Pichler is próbálkozott, de egyikük sem talált kaput. A rendes játékidő utolsó percében aztán az egyébként jó mérkőzést játszó Lavrencsics labda eladása végleg eldöntötte a találkozót. Irábor egyedül tört kapura és beállította a 2-0-ás végeredményt. A NAFTA játéka biztató volt, több helyzetet is kialakított, de a befejezéseknél hiányzott a kellő hatékonyság. A visszatérő csapatkapitány Alex Pichler a 65. percben lépett pályára Ogvuce helyére. Baldomero Hermoso Herrera vezetőedző rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy csapata jól helyt állt egy rendkívül erős ellenféllel szemben.
2: Yes, we are proud about our players. We gave everything.
1: Büszkék vagyunk a játékosainkra. Mindent beladtak, és a mérkőzés végig küzdöttek. A második gólt ugyan a hajrában kaptuk, de nekünk is megvoltak a helyzeteink. Több kapura lövésünk volt, mint ennek a rendkívül erős ellenfélnek. Természetesen nem ezt az eredményt szerettük volna elérni, de a játéképe olyan volt, amilyet látni szeretnénk. Ez az elképzelésünk. Persze a legfontosabb mindig a pontszerzés, hiszen a végén ez számít igazán. Ugyanakkor azt szeretnénk, hogy a csapat bátor futballt játszon és erős mentalitással lépjen pályára. Úgy érzem, ezt a mentalitást ma megmutattuk, hiszen a bajnokság egyik legerősebb csapata állt velünk szemben, mégis a lefolyásig versenyben voltunk. Úgy gondolom, hogy az ilyen mérkőzéseken az apró részletek döntenek. Elég csak megnézni az első kapott gólt. Iličić passza egészen más szintet képviselt, ilyen minőséget csak a legjobb játékosok tudnak nyújtani. Nekünk is megvoltak a pillanataink. A büntető, a VAR vizsgálat, a Les helyzet, valamint Zorica nagy helyzete. Alex Pichler nagyon fontos játékos lesz számunkra. Sokat jelent a tudása, a rutinja, valamint az, hogy jól ismeri a klubot és a csapattársakat. Ugyanakkor azok a játékosok is sokat tettek hozzá a csapat teljesítményéhez, akik csereként léptek pályára. Erről is beszéltünk a mérkőzés előtt, és ennek is köszönhető, hogy a végsőkig harcban voltunk. Nagyon elégedettek vagyunk nem csak a kezdő csapattal, hanem azokkal a futballistákkal is, akik a kispadról beszállva új lendületet adtak a csapatnak. Nyilatkozta a NAFTA spanyol vezetőedzője. És hogyan látta mérkőzést a fiatal középpályás Kimi Lavrencsic? A lendvai futballakadémia neveltje ugyan hibázott a második gól előtt, ennek ellenére összességében jó teljesítmény nyújtott. Tényleg valami különlegeset mutattunk. Nagyon jó helyt álltunk. Büszke vagyok az egész csapatra, magamra és a csapattársaimra is. Valóban jó meccset játszottunk. Az első gólt talán még megakadályozhattuk volna, de sajnos nem sikerült. A második találat az én hibám volt, ezért elnézést kérek a csapattársaimtól. Dolgozni fogok rajta, hogy ez ne forduljon elő újra. Úgy gondolom, nagyon jó mérkőzést játszottunk. Továbbra is keményen fogunk dolgozni, nem adjuk fel. Emelt fővel megyünk tovább, és megmutatjuk a szurkolóknak, hogy képesek vagyunk elérni a célunkat, ami elsősorban a bennmaradás kiarcolása. Számomra ez volt az első mérkőzés a kezdő 11-ben, ezért szeretném megköszönni az edzőnek a bizalmat és a lehetőséget. Nagy meleg volt, különösen az első félidőben. A második játék részre valamest enyhült a hőség, így még jobban tudtunk futballozni. A játékunk szerintem kellemes meglepetés volt. Sokat birtokoltuk a labdát, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, főleg az első félidőben, csak éppen nem tudtuk értékesíteni őket. Jó futballt játszottunk. Most már a következő mérkőzésre koncentrálunk, amelyet a Bravo ellen vívunk idegenben. Ott is be akarjuk bizonyítani mindenkinek, hogy képesek vagyunk megszerezni a 3 pontot. Ma igazán támadó szellemmel futballoztunk, sok helyzetünk volt, és szerintem valami igazán biztatót mutattunk. Örülök, hogy ilyen jó mérkőzést játszottunk, és annak is, hogy a szurkolók láthatták, jó futballra vagyunk képesek. Nyilatkozta a fiatal középpályás. A NAFTA a következő fordulóban, Ljubljanában a Bravo vendégeként próbálja megszerezni első bajnoki pontjait.
0: Szombati hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
3: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
4: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.